Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. Ah, yeah!

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
2: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne felejtjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. But I jumbled out the like and then I looked into my pocket, so the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do.
1: This shows real intellectual muscle.
2: Is it? Is it?
0: If your system is whack, then you should hear. Easy, easy.

Ez a Super DJ Rádió. Just the top entrance of Moon.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!
2: Ikea a puta!

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: Best music.
0: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. SuperDJRádió.hu.
4: Szép jó reggelt, szuper DJ-k. Mármint, hogy kedves hallgatók. És elkezdődött igen a Magyar Nap itt a Super DJ Rádióban. Május 2-án. Egész nap ma szuper zenékkel várunk titeket.

akkor jó reggelt. Erről énekeltünk a repülők. Geszti Polihisztor. És a Viber számunk természetesen változatlan 0670 45 95 995. Na és hogy mivel vagyunk, megyünk tovább, hát hallgasd! Első emelet és az angyali vallomás.

És itt is van az első Viber, bejelentkezünk Mihalovics József személyében. Azt írja, jó reggelt! Hát jó reggelt, József! Örülök, hogy itt vagy és minket hallgatsz. Legyen gyönyörű napod!

És itt van velünk a Viberen Ádám is. Egészen németországi ment ez a fiú. Hát jó reggelt Ádám neked is. Németország melyik részéről?

És ugye megszokhattátok, hogy nálam Ákos, illetve Bonanza Banzai mindig favorit. Akkor ikonkodjunk egy kicsit.

És itt van velünk Bardo Szilárd is. Ha azt írja, sziasztok, szép szombatot kívánok mindenkinek. Végre újra magyar nap, én is imádom. Köszönjük, hogy itt vagy velünk és minket hallgatsz.

Rockon. Exotic dallal megyünk tovább, amit nagyon sűrűn nem hallottok a rádióban. Szóval a kérdés az, hogy miért nézel rám? Szerintem zseniális nóta, gyerekek.

és a szerelem gomba, bomba. Szóval Back to Black. Hány kávén vagytok már túl? Sajnos nekem még nem sikerült ezt magamhoz vennem. Hát úgy is nézek ki.

Miha Lovis. József azt írja, hogy ő dupla kávéval kezdte. Hát küldjél fénypostával gyorsan nekem is.

ők voltak a Back to Black. Ők voltak a Back to Black. Na de egy óriási ikonnal megyünk tovább.

És itt van velünk a fő admin úr, Majoris Imi is. Hát hiányoztál Imikén már nagyon. De örülök, hogy föl tudtál kelni te is ezen a szép reggelen.

Nagyon aktívak vagytok a Viberen, ennek kimondottan örülök. Itt van az ösém is, mint fizetett tapsoló. Jár a McDonald's utalvány.

és hallgatózzál, öcsi. Felkérésed következik. Kicsit visszaveszünk a BPM-ekből, gyerekek. Mondanám, hogy egy vidám nóta, de ez nem az. Ugyanis Máté Péter következik. Egyszer véget ér. Na gyere, hallgasd.

és itt van velünk Rita is. Azt írja, jó reggel, szép reggel. Előkerült végre a legenda. Kire beszélsz? De köszönöm, jól esik. Hát a fehér holó hozzám képest

Szólok a öcseimnek. Szóljon ez a dal. Hát természetesen az álomhajó. Ezért jó elsőnek lenni, gyerekek. Az összes jó dalt el tudom tolni. De nem csinálunk ilyet a tol kollégákkal természetesen. Induljon a buli.

és itt van velünk Csaba is Kaposvárról. Azt írja, Kaposvár jelen, ma is folytatódott a meló, vagy folytatódhat a meló. Hát én azt hittem, hogy összedőlt a ház.

és az álomhajó. Remélem a kölykök jól érezték magukat. Na de most figyelj! Elmegyünk kiabálni a padödővel!

hihetetlen sok vadödő koncerten voltam, gyerekek. Imádnivaló a Györgyi is, meg a

és itt van velünk Kollár Gábor is a Viberen. Azt mondja, szép napot kívánok mindenkinek. Jelenleg Madarasról nagyon jó, szuper magyar zenék vannak. Hát köszönjük, hogy itt vagy, Gábor, és mi.

és most itt a kérésének teszek eleget. Egy bonanza számmal. Na figyelj! Ikonikus dal. Induljon a banzáj, gyerekek!

Hát remélem szétesett a ház mindenkinél, gyerekek. És akkor legyen valami. Ez a Hooligans.

És itt van velünk a fő szuszi szakács Szepi úr is. Hát valóban szuper volt a tegnap este. Örülök, hogy ön tudták kelni. Azért még a csipa ott van a szemedben, remélem.

Ők voltak, ha úgy igen. És még maradunk a rock vonalon. Azért a művekkel. Mert hogy ezt a pataki fiút elvitték az UFO-k, de megkértem itt, hogy erre az egy szám elejéig hozza vissza nekünk ide a Super DJ rádióba. És megérkezett, itt van.

És itt van velünk DJ Csabi is. Azt mondja, szia Gabikám, kellemes napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek. Hát neked is, Csabikám. Lassan toboroghatsz a pult mögött.

Kölni Zidi Fagyi. Na és most figyelj, efelem megdarállak, megzabállak még, vagy megtalálok még, na, Smoke, nem tudsz olvasni.

Remélem megtalálták a fiúk, akit kerestek. Na de most Kozsó, figyelj! Ez a kis őrült szamuráj. Láttam útkor egy kommentet. Valaki azt írta, a zenéiden nőttem fel. Nem is vittem semmire. Zseniális.

0: Fogadja minden, minden édesanyja sok szeretettel ezt a számot.
1: Még, hiszen minden tudsz rég, ami titkom csak.

a két órában, és természetesen hallgassátok továbbra is a Super DJ Rádiót. Csabikám, elnézést, hogy kicsit átlógtam hozzád, de persze, mi ezt megbeszéltük, köszönöm szépen. További gyönyörű napot mindenkinek. És mindenki.

hello, hello, sziasztok! Kellemes szombat délelőtt kívánok minden kedves Super DJ rádió hallgatónak! 2026! Beléptünk a májusba, gyerekek, másodikát írjuk! Tegnap ugye volt a munka ünnepe! Ma meg a magyar zenei nap itt a Super DJ rádión, köszöntök még egyszer mindenkit, én DJ Csabi vagyok! És az elkövetkezendő két orosszába éleszek veletek, magyar zenéket fogunk pörgetni! Kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást, jó zenehallgatást! Melóban lévőknek kitartást kívánok! És nagyon szépen szeretném megköszönni DJ Smog! Reggel 8-tól hallhattátok ugye jó kis ébresztő zenéket! Horulunk át nekünk ide a Super DJ Rádió, köszönjük szépen, egy nagy pacsi neked, és várunk vissza minél előbb! És én kívánok mindenkinek! Bizony-bizony, hogy Bea is a Big Band is énekli a jókedvű napot, gyerekek! Mindenhez is szuper legyen! Gyönyörű szép időnk van! Mindenhez is klappol!

Arany Viber számunk pedig a következő 2670-45-95-995-5-ös. Honlapunk címet www.superdjradio.hu, ezek vagyunk mi, és ezerrel szólunk.

És ha már jó kedvén járunk, következő együttesünk pedig arra szólít fel bennünket, hogy táncoljunk, hát hogyha van kedvetek, akkor lehet táncikálni. Ő pedig nem más, mint a Fresh, a három gázi, hogy így hívtam őket annak idején.

és akkor nézzünk egy kis vibe-et is, ki volt a leggyorsabb. Hát itt van velünk kedves Encsike. Szia, szia Encsike, üdvözletem nektek. Szia DJ Csabi, sziasztok, szuperek Encsike jelenléti, pipa. Nyílő szép szombatot kívánok mindenkinek, egy kis kellemes zonahallgatást. Hajrá SDL-re, hajrá Magyar Nap, hajrá DJ Csabi, üdv minden kedves SDL hallgatónak, és jó adást kívánom neked, pusztjuk-e Encsike. Köszönöm szépen, kedves Encsike, el is érezd jó magad nagyon-nagyon. Hát igen, ugye, megint sikerült megrendezni nektek ezt a magyar zenei napot, hiszen nagyon-nagyon szeretitek. Én szintén.

is Pétertem, Viber üzenet, itt van linkedes Spútyel Lajos is, hello, hello, Lajoskám, üdvözöllek titeket is, egy nagy pacsi nektek, azt írta nekünk kedves Lajos, kellemes délelőtt, köszönjük szépen, kedves Lajoskám, remélem mindenkinek kellemes lesz. Idő is adott egy jó kis fűzéshez, évvel a bográcsozáshoz, gyerekek. Finom-finom legyen mindenkinek, azt kívánom.

Kis és Péter Tán Vibe, őszert itt van velünk, kedves Házi. Hello, hello, Házi, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Azt hitte nekünk, kedves Házi, széttabott Csabak és üdv a hallgatóknak. Csapjunk a lovok közé, hajrá Magyarország. Ilyen a Super DJ Rádió, köszönjük szépen, kedves Házi. Hát akkor csapjunk neki oda.

bizony-bizony, kedves hallgatók, néha jó ugye egy kicsit megfeledkezni a dolgokról, kikapcsolni az agyat, kimozdulni a szürke hétköznapokból. És egy kicsit kifújni a gőzt, ugye kiengedni a gőzt. Persze, hogyha megtehetjük, ugye nem dolgozunk hétvégén. A következő csapatunk egyik tagja már sajnos nincsen közöttünk. De azért remek, remek dalokat hagytak itt nekünk, ugye? És ha már egy gőz kiengedésről van szó. Egy kicsit megállom a BPM-eket.

és ismételten Vibe-ezett itt van velünk. Dr. Tomami Dance doktorunk, hello Tomikán, nagy puszülelés nektek. Azt hitte nekem, szia Csabesz, már hazafelé melóból. Kellemes magyar napot mindenkinek, köszönjük szépen, Doki és jó hozzátok 18 órától. Vigyázz magadra az úton.

És ismételtem Vibe üzenet, itt van velünk kedves Ilcsi és Huri Szóládról. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt hittem nekem kedves Ilcsi, szia drága Csabi, Vidák család jelen, köszönjük a magyar napokat. Mindenkinek nagyon szép napot, szombatot kívánok, szeretném kérni, ha lehet, koma kérlek meséljen nekem című számát. Küldeném édesanyámnak anyák napja alkalmába, köszönöm szépen, egy nagy ölelés neked és családnak. Kedves Ilcsi, én megnézem a kérésedet. Ezt a számot nem ígérem neked. Érezzétek magatokat nagyon-nagyon jól, köszönjük, hogy itt vagytok velünk!

hogy pedig már nem más, mint a Splash. Két tagú magyar csapatunk volt, ugye? Húz magadhoz, ha fázol. Románó házi generátor, ugye sokat-sokat énekeltük a Digiben.

ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Mazsi is ezúttal Melóval. Hello, hello Mazsikám, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt hittek nekem szép napot és szuper adást kívánok egy Csabi, munka közben hallgatózom. Nagyon jól teszed kedves Mazsikám, munkaidő is jobban telik majd a Super DJ Rádióval. És remélem, hogy minél hamarabb letelik, és akkor lehet a jó megérdemelt pihenés, hogyha teheted.

következő csapatunk szintén egy átdolgozás, egy külföldi zenét dolgoztak át. A zenekar neve Pont Mi. Arról fog nekünk énekelni, hogy tudjátok, mikor a buli végén van az, hogy on még cigid, on my ticket. Kicsit segített neki Spy the Ghost.

és ismételtem Vibe-ozom, kedves Mozsi még azt is írja nekem, 13 óráig nyomom, de szuper zenékkel hamar elrepül a munkaidő, reméljük kedves Mozsikám. Ha a szuper DJ rádiót hallgatok, akkor biztosan így lesz szerintem.

Nem tudom, kedves hallgató, hogy kinéz, milyen idő van. Hát én most vettem meg a kardigánomat, kezdek már bemelegedni. Itt táncikálok, itt koptatom a szőnyeget. Remélem, hogy mindenkinél minden klappol, minden frankol. És persze nem felejtettétek el felvenni a hangerőt. Hogy járjönnek azok a membránok. És ha persze utaztok, akkor mindenkinek balesetmentes közlekedés kívánok, vigyázzatok magatokra, hiszen mindenkit hazavárnak épségben, egészségben.

következő magyar zenénket pedig Patinon fogja énekelni. A zene címe Álmodj velem, és 2023-ból érkezik hozzátok Mr. Jones remixében.

0: a folytatásban, kedves hallgatók, visszarepülünk a 90-es évekbe. Érkezik hozzánk egy nagyszerű csapat, őket úgy hívják Digital Scream. És a Hey Wild ezúttal egy roga mixben, na figyelj csak! Hát most az elejétől a végéig fogom lejátszani, hogy miért is mindjárt megmutatom.
1: Három gocsit tömény magyar, de látsz legény, vagy engem szeresne anyám.

is ne felejtjétek el, kedves hallgatók, ma egész nap magyar zenei nap itt a Super DJ Rádion. 12 órától érkezik hozzátok DJ Simon kollégám 2 órában, utána Zsolti veszi át a keverőpultot és a mikrofon. Utána jön kedves Vény kollégánk, Dr. Toma Dance Doktoró, DJ Robix, és kedves Kőszegi Jobb éjjeli bagjunk zárja majd a napot. Szerintem biztos tovább tolja, mint éjfél, ahogy ismerem. Tartsatok velünk és hallgassatok bennünket. Kedves Igyi pedig szeretné kérni még egy másik zenét, és sajnos ezt a kérést nem sikerült teljesítenem. Hát tudjátok, sajnos nekem sincs meg minden zene. Egy Zoltán Erika zenét szeretné kérni Hudinak. A következő Igyikén menni fog Zoltán Erika.

következő csapatunk is egy magyar csapat, ugye? Mi is lehetne más? A csapat neve Fáraó. És egy számomra nagyon szeretett dal fog következni itt a Super DJ Rádión. Remélem, hogy mindenkinek jó kedvet derít mindenkit. Címe pedig A lány körbe jár, na gyere csajszi, járassuk meg a Super DJ Rádión is.

és ismételtem Viber üzenet. Kedves Rozsitó, kaptam kettő képet, ahol egy kislány táncol, nagyon-nagyon cuki, azt hittem jó kis magyar zenék. Itt van kedves mozsikám egész nap itt a Super DJ Rádión.

következő csapat úneve Dread. A zenészője pedig Bolond a szívem. Hát néha van ez így, gyerekek, tudjátok, ilyen ez a popszakma. Ja, megbolondulunk egy kicsit.

Hát úgy látom, kedves hallgatók, hogy a Viberünk nem nagyon aktív. Biztos nagyon-nagyon sokan kirándultok, élvezitek a jó időt, a fürdésre figyeltek, de a zenék attól mennek, pörögnek itt a Super DJ Rádió, magyar zenék egész nap.

És ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Nagy Ati Cseperről, azt hiszem nekem szia Cseper jelen. Hello, Atikám, nagy pacsi, neked üdvözöllek benneteket, érezzétek jó magatokat, nagyon-nagyon. Yeah.

Kicsi ispételtem Viber, úgy látom gyerekek, beindul a Viberünk, kezdtek feléverezni, nagyon jól teszitek. Itt van velünk kedves Kvetyó Zoltán, hello Zolikám, sziasztok! Hát én nekem szia Csabi, Németország, Bissendorf jelen, ha már magyar napok a Kováéktól, le tudnám játszani egy világon át című zenét. Köszi előre is, üdv Zoli Bissendorfból, megnézem kedves Zolikám kérésedet. Érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat, vigyázzatok magatokra odakint.

és ugyancsak itt van még velünk kedves Csoki Zsolti is felső tárkányból. Hello, hello Zsoltikám! Valamiért nem láttam az üzenetedet, elnézésedet kérem szépen. Egy nagy pacsi neked.

másokkor az öreg Delus a Johnny után, és a Nika Sipere Mio. Kedves Zoli kérése érkezik ide a Super DJ Rádióra, egy kicsit lassítjuk a BPM-eket, gyerekek. Érkezik hozzánk Kovaszki és a Vega egy világon át. Egy kicsit megpihenünk.

ismételten Viber üzenet, kedves Csabitól, Druszántól, hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt hitte nekem. Szervus, Duszám, Kaposvár, még mindig füle. Szuper ez a magyar nap, mindig is szerettem a garást. Garást bontok, bocsánat, még tégla is magától megpucolja magát ettől jó zenét. Köszönjük szépen, kedves Csabi. De jó lenne, ha tényleg így lenne, ugye? Nagypatyi Csabi.

gyerekek, de jó kis zene volt ez. Remélem a következő is az lesz majd. Tetszik mindenkinek Kollányi Zsuzsi, Lofti Bega és Majka közösen fog jönni, ha valahonnan. Itt van velünk kedves Budai Zoli és hello, hello Zolikám, sziasztok! Azt hitte nekem, itt vagyok Nagykáta, de picit szomorú vagyok, mert apu elment. Köszönöm a jó hangulatot, üdv Zoli, hát kedves Zolikám! Őszinte részvétem. Akkor ez a dal szóljon neked.

ismételten Viber üzenet, itt van velünk a mi főadminó Major Simi személyében. Spanyol találunk, hello, hello, Imikém. Azt hitte nekem, hol a csió, neked is szétebot, kedves Imikém.

megismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Temesi Csabi újabb druszám. Hello Csabikám. Azt itt nekem, szia drusza, szia mindenkinek, új mohás jelen. Éppen vakolásban vagyok, de attól még tisztítok jó a hangulat, további széte volt. Köszönöm szépen, kedves Csabi, időszakítottál, hogy írtál a Viberre. Tudatás neked a melóban, legyen frankó vakolás és egy nagy pacsi. Megyünk tovább, kellemes zenék, terén. Ezt a magyar zenét is nagyon-nagyon szeretem, a csapat neve Eleven Kabátban, és egy kicsi Rigóról fognak nekünk énekelni.

figyelj csak, itt van velünk kedves Csabi Viberünkön, azt írta nekem, szia Székesfehérvár jelen, azt írta nekem egyébként ballagás van, talán ezért írnak kevesebben, én a műhelyben nyomom, szép volt, kívánok mindenkinek, kitartás neked Csabi, és köszönöm szépen, hát bizony, most volt a sok-sok ballagás. Hát itt köszönjük szépen mindenkinek, hogy velünk tartotok, mert remek napon.

de jó, ez a kicsi Rigó, ugye? Következő zenénk pedig, kedves hallgatók, 2025-ből fog érkezni hozzánk. A dal címe az Emlékek élnek. Az előadó pedig nem más, mint Pete Junior, Fernando és Shella. Hát akkor egy kicsit emlékezzünk a régmúlt időkre, ugye? Zené emlékek frissítése itt a Super DJ Rádion. És szerintem innentől fogva egy kicsit majd emelem a BPM-eket. Kedves Isa István pedig azt írta nekünk, hello, hello, sziasztok Istikém, gyönyörű, szuper életet kívánom neked, kedves Csabi. Minden Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből is a család jelen, nagyon örülünk, hogy itt vagy. Annak is, hogy végre megy a Viber kommunikáció. Köszönjük szépen, kedves Istikém, állam ment. És a nagy szívet is köszönöm szépen. Jaj, értem már, hogy mire írod a Viber, értem. Oksa leesett.

és ismételten Viberzett, itt van velünk kedves Bandesz is. Hello, hello Bandesz, sziasztok! Szia Csabi Csorvásó, Bandesz is jelenkedik, szép napot kíván neked és minden szuper hallgatónak. Én melózok, de veletek könnyebben megy. Az amper és a BPM legyen veletek, pápá! Köszönjük szépen, kedves Bandesz! És persze hasonló jókat kívánunk neked is, egy nagy pacsi!

bizony-bizony, kedves hallgatók, ugye szikráztak a fények annó, és még talán most is. Következő zenével pedig szikrázom minden, legyen finom, Melo is jobban teljen, azt kívánom nektek.

Josh és Betty, nincs az a szó, mivel hogy jön a nyár, egy Summer Dance Mixben. Itt a Super DJ Rádion DJ Csabival a Magyar Zenei Napon.

is ismételtem Viber üzenet, itt van velünk kedves Hegede Tibor és Neli Gyöngyös halászról. Hello, hello, sziasztok! Szia Csabi, reggel óta fülelünk mi is. Csak sok a kerti munka, még körülbelül 250 darab áfonyát kell átültetnünk, jöhetnek a tempósabb zenék, mert így lassan működik a gerebje. Köszönjük szépen Neli és Tibi, kaptam egy képet is. Köszönöm szépen kedves Tibikém, hát innentől kezdve szerintem egy kicsit tempósabb zenék mennek majd. Köszönöm, hogy itt vagytok. És persze kitartás nektek.

főleg melóban ugye lassan telik a nap, én is mindig az órát nézem, gyerekek, mikor lesz már 2 óra, vagy este 6, már olyan is van. Neves Csabi pedig azt írja, teljesen jól látszik. Csabáki a világ tezenész, megy a vakolás, megy a szerelés, megy a bontás is, mindenki Csabi, mi kell lehet még? Talán egy jó védőital. Figyelj!

nagy erőű szuperek. Ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Denisza is. Hello, hello Denisza, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, nagyon jó ez a magyar nap, imádjuk. Számos DCS küldjél nevembe Stefánnak, Skóciába, Vajkóci, Kemény Magnak, Matyinak, Moncsinak, Öcsinek, Veronikának és persze páromnak, Tibinek. Tubel vagy csak így tovább. Köszönöm szépen, kedves Denisza. Mi is nagyon-nagyon szuperek vagytok. Köszönöm szépen. Következő, akkor szóljon, kedves Denisza kérésére. Jó kis gitáros lesz ez is, figyelj csak!

és ismételtem Viberizált, itt van velünk kedves Kökény Ádám, szevasz csavasz, nyomjál már, Ablakos Jóskának egy italódó zenét, szép napot, köszönöm szépen kedves Ádikám, szóval jön neki is majd a következő. Itt szoktatok inni bozza szörpöt? Nagyon-nagyon finom az. Beindul a Super DJ Rádió Party gyerekek, magyar zenei napon.

is ismételtem Viber üzenet, itt van velünk kedves Zsigobi Sándor is, hello, Sanyikám, sziasztok! Szia Csabi, Dósz jelen, hallgatlak, csak az új gépet kellett összerakni, még egyszer szeretnék boldog évfordulót kívánni. Nagyon szépen köszönjük, kedves Sándor, kaptam kettő gépet is, hát remélem jó fog szuperálni a jó kis fűkosza. Én is szoktam, jaj, de nem szeretem. Mikor ugye meg kell állni szerelni, akkor meg végem van.

Én kedves hallgatók, a Már Magyar Nap. Ön DJ Csabi egyik kedvenc együttese. Így van, bizony ők nem más, mint a Groove House. Régis-régis lágerük az Olá Olá Suta Remixben, ugye itt még hárman voltak.

És ismételten Viber user itt van velünk, ami Zorcsink. Hello, hello Zorcsikám, nagy puszi ölelés neked. Alihó Csabink, ide értem már hozzá jelenlét ívet aláírni. Puszi Aninak és a srácoknak neked is. Szuper napot mindenkinek, szuper magyar zenékkel, Csapos Csabikám. Hogy füstöljön, szuper vagy mi mindig. Köszönöm szépen, kedves Zorcsikám, te is az vagy. Érezd jó magad nagyon-nagyon. És köszönöm szépen. A kis pillangó, ugye?

itt van még velünk kedves Béni is. Hello, hello Béni, sziasztok! Azt írta nekem ismételten Viber, szia Csabi, várkapitány. Itt van veletek Panka és Béni, apuka. Tetszik ez a magyar műsor, fülelünk. Köszönöm szépen, kedves Béni, érezzétek jól magatokat. Egy nagy pacsi nektek. Tetszik ez a magyar műsor, fülelünk. Köszönöm szépen, kedves Béni.

Kedves hallgató, kedves mozsidó, folyamatosan kapom a táncolós képeket. Kedves mozsikám, ne jó munkahelyed van neked, hogy rájössz táncolni. Nagy pacsi neked. Nagy kopjon a cipő, ugye? Lesz a képeken, nem ő van. Csak a gifeket küldözgeti. Nagyon jó. Remélem, kedves hallgató, mindenkinek szuperül telik. Ez a délelőtt. És még a délutánja is fog, hiszen érkeznek hozzátok majd fantasztikus kollégáim. 12 órától DJ Simon.

Következő zenénkkel megyünk tovább, utazunk tovább magyar zenét diszkó világába. Mi folytatám, emlékeket ébresztünk. Na ki emlékszik még erre a dalra, figyelj csak!

ismételten Viber üzenet, kedves Mozsi üzenete. Ma nem a munkahelyen dolgozom, hanem egy maszek helyen, és most nincs itt a tulajtá, a cintog az egér. Amúgy is túl gyorsan haladok ilyen szuper zenétek. Köszönjük szépen, kedves Mozsi, csak a tulaj meg ne hallja. És itt van még velünk kedves Mátyás. Hello, hello Mátyás. Sziasztok, szia Csabi. Örülünk, hogy itt vagy. Itt van Vajkóciaknak, Stefánnak, Skóciában. Nektek persze boldogat. Jöhetne jó magyar rock Osztiántól. Köszi. Kedves Mátyás, megpróbálom még egy kis rock blokkot is belevágni ebbe. 120 percbe. Hiszen nálam ugye az is szokott lenni. Érezzétek jó magatokat, egy nagy pacsi nektek. Mi pedig megyünk tovább. Egy kis bívjemelés következik DJ Csabinál.

Jöjjön az a csapat, aki 32 év, 31 éve velünk van, már nem is tudom, gyerekek. És rázd meg jól! Egy kis Cosmix is, az úgy várom a reggelt.

akkor a Cosmix után, hogy úgy várom a reggelt után érkezik hozzátok kedves Mátyás kérése, egy kis rock block itt a Super DJ Rádión. Ossian és a rocker vagyok.

És itt van velünk kedves Őri Adrián, és szia Adrián, üdvözöllek titeket, és szia Csabi, az Őri család is itt van veletek, Faragó Zsolt barátomnak szemöldökre. Szeretnék küldeni Gyorsi és Jutta Zakatol a szívem című zenét, remélem ezzel jobban terül a gyep rá, csak nézzen kedves Adrián, nagy pacsi, köszi, hogy itt vagytok velünk ti is.

0: égünkre. Aranyból van, gyémántból van minden cseppje.
1: Ismételten vibe-ra jött kedves Mátyástól azt hitte nekem, köszönöm szépen, feldobod a napunkat. Nagyon szívesen, kedves Mátyás.

is ismételten Viber, kedves Encsika, újabb üzenetet, te egy gondolat olvasó vagy, Csabi. Pont erre gondoltam, ha már a Scooter nem lesz, jöhetne egy kis magyar változat. És íme már forog is a Cosmix dal, a szuper vagy közcsike Encsike. Nagyon szívesen, kedves Encsike. Hát így van, a Scooter ugye nem volt, akkor Cosmix legyen. A következő kérdésünket pedig... Kedves Őri Adrián kérésére forog, Haragó Zsolt barátjának küldenét szemöldökre. Jossi is jut az akatol a szívem. Jó, kedves Adrián.

ismételten vibe üzenet. Itt van valinketes Mónika is. Hello, hello Mónika, sziasztok, üdvözöllek benneteket is. Szia Csabi, szétnapot minden SGA hallgatónak. Szeretjük a magyar napot. Üdvözlöm a Vajkóczi kemény magot, gyermekeimet, unokáimat. Boldog anyák napján minden édesanyának. Szeretek én egy zenét a Republiktól. Megnézem kedves Mónika kérésedet. Hát érezzétek nagyon-nagyon jó magatokat. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok ti. Szerintem ez a kérés már nem fér bele a mai napba. De szerintem holnap bele fog férni, hogyha itt lesztek velem, hiszen 10-től ékezek hozzátok egészen 12-ig, vagy ki tudja meddig. És köszönöm szépen,

és kedves Angie-ké szeretne küldeni egy zenét Mazsinak, hogy ő is táncizzon mellőközben, ne csak azok a gifek. Köszönjük a belefér még, puszcsi Mazsinak, jó munkát! Jó, kedves Angie-ke! Szerintem küldjük a következő dalt minden kedves Super DJ rádió hallgatónak. Táncoljatok, érezzétek jól magatokat továbbra is. 12 órától érkezik hozzátok DJ Simon, utána pedig érkeznek hozzátok kedves kollégáim. Hallgassatok bennünket is, maradjatok velünk. Magyar zenék egész nap a Super DJ rádión.

Kedves Mozsi, újabb üzenete kellett nekem örömködni, hazajöttem, tovább hallgatlak. De jól teszed, kedves Mozsi, de elköszönök. Köszönöm szépen Encsikének, szép napot kívánok neked és minden kedves hallgatónak. Én is hasonló jókat kívánok, kedves Mozsi, köszönöm szépen.

is Pétertán Vibe-on, a kedves Izső István is írja, köszi a szuper napot nektek. Nagyon szívesen, kedves Istikém, és a sok-sok piros szívet is, köszönöm szépen. Kedves Encsika is írja, köszi DJ Csabi a jó zenéket, jó pít neked is, kedves családodnak. Hosszú hétvégé, holnap 10-kor, Tali, pusztjuk-e Encsike. Nagyon szépen köszönöm, kedves Encsike, nektek is. Kitartást kívánok, még a hétvégéhez. Teljen mindenkinek, nagyon-nagyon szuper, azt kívánom.

következő dalunkban pedig jöjjenek azok a bizonyos robbanós fiúk, hogy hívom őket annak ide, hívtam őket annak idején, és még persze most is, Dobrári Ákos vezetésével a bizony-bizony a TNT-je. És így mindig is énekelnek nekünk át arról, így ami a 90-es években jellemző volt a szerelemről, bele vagyok zúgva, de rendesen. Ezen így gyerekek, nagyon-nagyon szeretem. Szőkehajú lányra emlékeztet, aki három házzal arrébb dakott tőlem, és akivel 20 éve együtt vagyunk.

Kedves Mozsi is írja, ha tudok, jövök máskor is, nagyon jó kis adás volt, köszönöm. Én is köszönöm, Mozsi, nagyon kedves vagy. Persze, kedves kis szívem, egyből kijavított. Nem 20 éve vagyunk együtt, csak akkor volt a házasság évfordulónk. Hát 28 éve. Verjük az ipart, ugye?

kedves Csoki Zsolti is írja Csabikám, köszönjük. Én köszönöm, kedves Zsoltikám. Jöttek legközelebb is. Persze is maradjatok is itt velünk. Hiszen egész nap magyar zenék a Super DJ Rádión. Kedves Házi is írja, köszönöm a mai napot, jó szólnak a magyarok. Szia Csabek, hello, hello Zolikám. Nagy pacsi neked. Következő darunk pedig arról fog szólni, kedves hallgatók. Nem tudom, ki szereti, ki nem. Én nagyon szeretem, egy kis showval meghintve.

bizony-bizony nem más, itt Hooligans és a Paradicsom. Ezzel a dallal kívánok mindenkinek további szuper hétvégét. Teljesen jól azt kívánom a melóban lévőknek minél hamarabb. Mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára, és nagyon szépen köszönöm a megtisztelő, kitüntető figyelmeteket ismételten. Így Csobi voltam, Magyar Zenei Napon.

persze, mivel ilyen csodálatos, szép időnk van, használjátok ki. Vigyándoljatok, nagyok a sétáljatok. Ezt, hogyha megteltitek. Persze mindenkinek nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok az ebédhez, hiszen nem sokára 12 óra. Lassan-lassan átadom a mikrofont és a keverőpultot DJ Simonnak. Jó oldást kívánok neki. Persze minden kedves kollégámnak, mai nap folyamán. Nektek pedig jó hallgatózás, jó rádiózás, kellemes időtöltést. Én DJ Csabi voltam és még leszek is, remélem. És ne felejtjétek, holnap találkozunk 10-től délig az Zenei Kalkát című műsorban. Várok mindenkinek nagyon-nagyon sok szeretettel és tisztelettel. Még egyszer köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet. És persze ne felejtjétek, a BPM legyen veletek, és a Super DJ Rádió.

Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Light, a Hungarian Edition, az is lehet mondani, a magyar nap, és hát ugye anyák napját is ünnepeljük egybe, ami majd holnap lesz igazából, tehát bármikor lehet az anyákat ünnepelni, én úgy gondolom, és szerintem az összes zene, ha nem is az összes, de a nagy többsége, amit én ma hoztam nektek, az mindegyik emlékeztet valamilyen szinten édesanyámra, hisz hát vele együtt is tudtam hallgatni azokat a zenéket, amit hoztam. Itt van például az első Presser Gábor és a La Baletta, a numero 2-es, azaz a második verzió. 1982-ben készült Presser Gábor csodálatos zenéje. És hát plusz 36 70 45 95, ez a Viberünk, ide lehet nekem írni, úgy, ahogy ezt megtetétek. Csabinak, a mi csúcsú királyunknak, illetve DJ Spognak is, nekik köszönöm az eddigi órákat. És hát lehet mondani, hogy ócsó neki. Indul a Simon féle magyar nap a fura zenékkel, ja nem. Megpróbálok tényleg jókat hozni, remélem tetszeni fog, tartsatok velem. És hát jó kagylózást kívánok mindenkinek, tudjátok,

van egy gyors névsorolvasás, itt van Encsike, aki írt nekem is, azt írja, hogy szia DJ Simon, sziasztok, szuper kajdózok, Encsike jelenléti ívpipa. Csodás, szép magyar napot kívánok neked is, és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Már nagyon vártalak, te ebben a műfajban is remeket, remekelni szoktál, oh yeah. Gyönyörű szép napot kívánok mindenkinek, jó adás neked, most Csika Encsike. Köszi Encsi. Hát most a szokásostól eltérően megfogadtam igazából Fire tanácsát, vagy hallgattam rá, és azt mondta, hogy a remixereket gyártanak a bum-bum-bum, meg a izé, nem az eredetit. Hát most akkor úgy gondolom, hogy eljött az én időm, csak és kizárólag eredeti zenéket hoztam, ez lehalkul, aztán majd elindul mindjárt megint. Szóval, hogy csak és kizárólag eredeti zenéket hoztam, most viszont nem lemezről, lenne jó pár, amit föl tudnék rakni lemezről is. Hála Isten, meg szoktam szerezni ezeket a zenéket. Nagy lemezem, mondjuk így, Bakeliten, mindjárt jön, figyelj, mindjárt jön, hódi, vinilen. És igen, nem fogok semmit mixelni, főleg nem remixelni, meg még úgy nem. És ahogy a következő zenés tükrözni fogja, próbálok tényleg eredetit és jó zenéket hozni. Jön 2003-ból az egyik kedvencem, jön a Vision. És egy zene, ami nem szól igazából senkinek, csak az édesanyámnak igazából. Bárcsak újra itt lennél.

Itt van velünk Kisa István és családja, gyönyörű szuper napot kívánunk neked, kedves DJ Simon innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen. Nagyon örülünk, hogy itt vagy és pont téged vártunk. Oh yeah! Köszönöm is a család, nagyon jó kajlózást nektek is. Mint ahogy Házinek is, aki írja, hogy üdvözlet Simon bácsi. Ha majd kapsz egy gyomzsost érte, nem baj, azt mondja, hogy tudod, hogy te nem vagy a Mohácsi. Szóljon át a magyar zene, ilyen a munka ünnepe, május 1-e. Nem tudom, eddig te, hogy ez még tegnap van neked, de legyen. Itt van Zorcs is. Hát szia, Puszi Tomi. Tudod, én vagyok a Puszi Tomi. Jelzem már a nagy morgó medvének, hogy fülem tapad rá, mielőtt szóvá teszed. Oh yeah, csapasd meg.

csak újra itt lennél. Igen. Egy 1982-es dal fog érkezni megint. Ez már egy kicsit lecseg, ropog, de felvétel lemezről. Pedig perre mondjuk így jön a 82-es Neoton Familia dal. Hosszú az a nap.

Rettesen jó ez a zene, hihetetlen. Még mindig. Itt van velünk Bodai Zoltán is. Üdv Simi, bár a munká most ment el, és bár anyukám sem él. De az élet megy tovább, itt vagyok veled is. Zoli, Nagy Kátáról. Hello Zoli, nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy te is kajdózol.

0: legalább olyan szép hangja van, mint nekem. Azt hiszem. Itt van velünk a hetero barátom is, Zoli. Azt így, én is itt vagyok. Jó adást kívánok is.
1: Boldog agyák napját.
0: Köszi. Megyünk tovább a következő zenével. Az első megjelenése 1991 volt, igazából 92, akkor kaptuk meg nagy lemezen is, jön Demjén Ferenc, és a tegnap volt.

0: ma.
1: Aj, de gyönyörű ez is. Itt van velünk a kedvenc figurám és a pálcika ember, azt mondja, szia DJ Simon, kellemes napsütéses magyar Adit. Remek, idáig a mai műsor felhozata, csak így tovább. Nagyon szépen köszönöm. És jó kagylózás neked is, és mindenek is, itt van velünk Varga József is. Szia kedves! Kóta jelen jó adást kívánok! Mindig is az eredeti az igazi, a legjobb szerintem. Ezzel én is így vagyok. Bazsi is itt van, és család is itt van, persze. Legalábbis remélem, vagyis, ha nem is a családdal, de a haverokkal, alihó itt vagyunk és fülelünk. Kapás nuku, de így is jó.

aztán itt van velünk Vica is a Viberen. Na és természetesen a szuper kajdózók körében is. Amit ír, sziasztok szuperek, hello kedves Simonunk. Már egy hete erre a napra gyúrtunk, hangulottunk. Ma magyar dalok, nem csak magyaroknak, itt kajdózunk, ha tehetjük egész nap. Mi kemenes pártfaiak, Vica és Pistula. Csapásd a jó zenéket, és az oh yeah, ne maradjon le, hát nem maradt le. Oh yeah, örülök, hogy velem vagytok. Jó kajdózást nektek is, úgy, ahogy az én kis családomnak is. Tudom, hogy itt vannak a háttérben is, kajdóznak. Elosztok, Simonok! Jó, mert ugye harmadjára bőgtem szét magamat. De menni fog az biztos. Remegő kézzel, remegő hanggal. Itt a következő zene lassan érkezik. 1992-ben volt egy igazi nyárunk. Nagyon forró, nagyon meleg nyár, de ezt a meneten is akkor meg is élekelte nekünk is. Hallgassuk meg, valahogy így volt.

próbálom egyébként visszatartani, hogy ne pofázzak. Sokat direkt nem kezdtem meg ilyen wikipédiázni az zenekarokról, stb. Ezt már megtettem korábban, úgyhogy nem fogok beszélni sokat az együttesekről, hanem csak felkonferálom, hogy a szokás igazából lehetne beszélni mindegyik csapatról, de én úgy gondolom felesleges szó, inkább a rádiózásért vagy a zenékért vagyunk itt, igaz? Így, ahogy Mazsi is írja. Szia DJ Simon, szép napot és jó adást kívánok neked! Igen, Mazsi is itt van, meló közben hallgatózom tovább. Igen, Mazsi, én is akartam, és pont akartam mondani, hogy...

Aj, ez az. Majtika is itt van. Szia, papi, hallgatunk, a lányok napoznak, hallgatnak a Tiszcsecs bácsit is. A Tiszcsecs bácsit, és várják a pörgősebb Simon zenéket. Üdv mindenkinek, a szebb Magyarországról. Léna és Gréta. Hello, Majtika. Köszönöm, hogy vagytok. Hát ma nem lesz Simonos zenék, vagy igen, mert ez is az. Doki is itt van, szia Simon! Simonok Simonja, lopod a zenéimet, hallom! Kellemes szép gyönyörű napot kívánunk! Éci, Nikó, Koné, Norbi, Doki! Másokkal lettetek, de egyébként évidet a...

Itt van velünk Putyer Lajos is. Csillió sor. Kellemes szép napot, DJ Simon, ezt írja nekem Putyer Lajos. Szia Lajos, jó kajlózást is, neked is gyönyörű napot. Úgy, ahogy Mihalovics József is. Hello Simon, bocsánat, azért azt írta, szia Simon. Szia Józsi, jó kajlózást neked is.

rakatoljunk tovább, akkor jön a következő zene. 1985 a megjelenés év. Ki nem emlékezne erre? Az első emeleten a Bolláik laktak, meg a Tóték, meg az édes évek.

Jó, ez épp örögtök itt be hozzám szépen a Viberre. Itt vagyunk Csoki, Zsolti is ír nekem, hogy szia Simi, sziasztok, szuperek felső tárkány. Jelen. Hello Zsolti, jó kajlózást oda is. Na tessék, a Mazsi is első emeleten lakott.

Jézus, hogy menjen! Menjél, laktatok az első emeletem, biztos tele voltatok léve, mi a harmadikon laktunk az egy. Hogy Csoki Zsult is, én is mellettünk, meg Simon Gyuri bácsi és a családja. Na menjünk tovább, Jézus, menjünk tovább, itt van 1990-ben. Jött egy sorozat. Ami nem volt más, mint az angyalbőrben. Zenét pedig. Érted? Zenét pedig. A zenét pedig a Moho Sapiens követte el. Hatalmas volt. Egy évet bírt ki a sorozat. Mert igazából, hogyan volt, 88-89-ig forgatták Pesten.

itt van velünk közben, nagy Ati is becsatlakozott, azt így a szia, Csepel jelen. Hello Csepel! Jó kagylózást oda is, tudni, hogy jó buli már red. Mint ahogy itt a Homo Sapiens is megénekli, oda is, tudni, hogy jó buli már red.

Feri az Orcsi, hogy most megy a Prime, TV-n újra az Angyal bőrben. Szerintem szuper sorozat volt, csak manapság már ezt nem lehet érteni. Főleg a fiatalok nem értik, mi az, hogy sorkatonaság. Én sem vagyom be, hogy nem voltam. És én örülök is neki igazából, de ezt hagyjuk. Ez a múlt. Hecsik, azt igen, igen. Eddig nagyon szuper vagy, Simon. Én a Demény daláig bírtam pityergés nélkül. Én ma azelőtt összeroskodtam, de nem baj. Ahogy Csabi is írja, szervusz Kaposvár, még mindig fülelem. Oké, Csabi.

anyám is rongyosra hallgatta, nekem is kötelező volt, vagyis annyira nem kötelező, de hát hallotta az ember is, tényleg jó volt. Úgy szerettük, ahogy volt, az nem is arról szól, szeress úgy, ahogy én.

álmaimban, és azt akarom. Na, menjünk tovább a 90-es évek, úgy, ahogy a 90-es évek eleje mindenhol felrobbant, ugye, a Eurodance, mondjuk így, úgy elérte Magyarországot is. És hát 94-ben jelent meg egy album, az volt a címe, hogy Pizza. A műfaját törkis rapnek, török rapnek állították be, és az van, hogy most azért állítottam meg itt a zenét, mert egy kicsit így váltunk, mutatni témát váltunk, aztán majd visszamegyünk persze természetesen jó zenékhez is. Most de hülye vagy, ez is jó zene. Na figyelj, itt van egy kis magyar Eurodance, Turkish Rap 94-ből. Induljunk meg a Soho Partival. Ők azt énekelték, hogy baby, nem kell más. Oh yeah, de nem ám.

Megérkezett Lovász Károly József is, Karcsi barátom itt van a kajdlózók körében, és írt a Viberen, ami a plusz 36 70 45 95 95. Azt írja nekem: hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok reggel óta, csak még a konyhában rohadok. Helye, hogy lehet ilyet írni? Hát készíted a finom ebédet, ami most már vacsora lesz, ahogy kinéz, de nem baj. Kitartást kívánok neked is, Karcsikám, és jó kajdlózást hozzám. Oh yeah! De ha már itt tartunk, akkor nézzük az adástervet. Ugye a mai napunk úgy nézett ki, hogy DJ Smoke kezdte 8-tól 10-ig, majd 10-től délig DJ Csabi, Csócsó királyunk volt itt, majd én fogok itt lenni, egészen 2 fogok lenni, érted? Aj, de hülye vagy, na mindegy, 2-ig. Aztán jön Zsolti, majd 4 órától Vane, 6 órától Dr. Tom, a Dance Doktora, 8 órától DJ Robix, és a Short 10 órától Kőszegi Gabi barátom zárja, tudjátok, az éjszakai bagoly egész nap magyar zenéken, úgyhogy maradjatok, maradjatok velünk, majd megtanulok beszélni is. Na nézzük a következőt. Mint ahogy mondtam a 90-es évek elejéről, hogy felrobbant a magyar zenei széna is, azzal, hogy behozták ugye ezeket a eurodance-es dolgokat, vagy eurodance-es dolgokat. Annak idején diszkónak hívtuk, de mindegy. Diszkó, diszkó, klubzene. Na mindegy. Szóval, hogy jött mindenféle előadó, átnevezte magát, átkeresztelte magát, Kozsó is főleg. És hát az van, hogy a következő zene akkor szóljon a hetero barátomnak, mert tudom, hogy imádja az alvajárókat. Ő is egy ilyen alvajáró. Főleg azért, mert alvajárva ki szokott kanyarodni ugye a Pride-ra. De nézzük az alvajárok 93-as Fincsi zenéjét. Az extázist.

0: tartja azt, hogy extázisban vagyunk már ezektől a jó kis zenéktől, baromi jó track. Oh yeah. Nagyon durva. Van igazi 90-es évek. Masi is beindult.
1: Nem hátrány a lát.
0: Pedig elvileg dolgozik.
1: De nem vagy sámán, nem könnyű, hogy trükkötűköd. Úgy működ, mint az atomok.
0: Na ez a jó, amikor meló közben tényleg be tudsz indulni.

Ja, hát én is felejtettem, Hódémi vinil, vagy hogy mondjam, Hódi vinil Imre, én is felejtettem, hogy ő teker. És azért nem írt, azt írja, hogy tiszteletem, nyerekbe vagyok, de hallgatlak. Azért az jó, nem, hogy itt a szombat, lassan egy óra és valaki nyerekbe van. Hát én is érezném magam nyerekbe, de úgy néz ki, hogy csúcsú királyunkkal az életben nem érek fel soha. De se baj, itt van egy kis extázis.

0: Nagyon fincsi zene. Mondjuk ilyen jó hangom nincs, mint a csajnak, de... Menjünk tovább akkor a következő zenében. Egészen pontosan 2000-et írunk. Amikor is a magyar Scooter, a Cosmix hozott egy olyan zenét, illetve albumot, aminek az volt a címe, hogy... Ami anyukám is. Angyal.
1: Angyal, te hazudtál.
0: Mondjuk utána hazudod, de nem baj.

Aztán pattogjunk tovább, itt a következő előadó és a zenéje. Hogy mit jelent maga? Az együttes nevének jelentése ugye latinból ered. Ragad meg a napot igazából. Vagy éppen éjj a mának, ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy carpe diem. Éjj a mának. Márpedig carpe diem. 93-tól jött hozzánk Magyarországra, vagyis 93-ban alakultak Pesten, és hát hoztak mindenféle fincsi zenét. Itt van a 94-es első albumjunknak a névadoldala, ami a csapat neve is.

0: mindig az esélyeken, ezért üres
1: a ilyen research. Az én. A research meg a DJ Bobo keveréke. We fade to great. És akkor jön Bobo.
0: És az is marad.
1: Somebody dance with me. Nem tudom, egy nagy kagyfasz az egész így. Ja, az ember így utólag visszahallgatja ezeket a régi zenéket. És tényleg mindent fel lehet fedezni a zenék hátterében. A csávó, a rapper, a DJ Bobot használja, mondhatni, a zenei alap az a Fade to Grey, Visage-től. Aztán Somebody Dance With Me. De ezt csak lehet én képzelemben, kevesebb bélyeget kéne tolni az adás előtt.

Azt mondja nekem Bazsi, hogy... Jaj, de jó. Azt mondja, eddig ugye mindenki szinte bőgött. A madás elején írta még azt. Azt mondja... Most már mindig itt táncolna, mennyi már valahova. Na jó, akkor lassan. De még van egy több mint egy órám van, figyelj. Azt mondja, tolja a babám, ha már ezek a köcsök halak nem búznak, nem húzzák, amit a Tamilt, akkor regulálsz már meg őket valami jó muzsikával. Most ilyenkor tudod, Basi, ilyen degradáló dolog ez, hogy miért ez eddig nem jó? Hát dehogy nem. Na figyelj, akkor menjünk tovább, hát erre jobban fognak harapni a halak is. Bár állítólag a halak nem harapnak annyira, hogy fájjon. Jön egy 1992-ben alakult magyar dance, pop és eurodance formáció. A nevük a Digital Scream. És ha jól tudom, ez egy 1995-ös felvételük, valami ilyesmi, de lehet, hogy nem, vagy igen. A lényeg, hogy a sorsvonatról kornyikál. Mr. Wayne. Ja, nem.

Na tessék, meg is érkezett egyből az éjszakai bagoly. Csak ki kellett mondani pár percre a nevét, azt mondja, hogy ameddig mindenki röhög, addig nincs gond, csak ne rigass meg a bandát. A Kamu Pecás Debreceninek, a Kamu Pecás Debreceninek üzenném inkább igyon. Azt jobban tudja húzni, mármint az üveget. Ó, de kemény vagy. Figyelj, bagoly, ezt még megkapod szerintem. Közben így vagy, hogy az sem kerül semmi a serpenyőbe. Azért, mert nem táncolni félje, ott topogtok, vagy, már bocsánat, ott topogtok a parton. Ezt inkább elriasztjátok abban a halakat. Na, hogy egymást fogják harapni, nem a becapott végét, már mint a damilt.

megyünk tovább a következő együttesen, szintén magyarok, hát ugye magyar napon. Jönnek megint a pestiek, 1998-ban alakultak. Belga néven. És hát jön egy olyan zenéjük, amit 2005-ben adtak ki. Én imádtam. Ez meg itt egy remix, persze tőlük nem az eredeti. Hoppá, na most nem az eredeti szól, hanem egy remix. De szerintem nem bánja senki, mert arra lénekel a belga, hogy

Pasi azt írja, hogy ma nem kerül semmi a serpenyőbe. Ezt olvastam föl, azt írja a serpenyő. Te? Na te bagoly, nyugi, bepótolom, csak érjek haza. Este én fogok neked énekelni. Na azt várjuk meg, amikor Pasi neki áll nyikorgálni itt. Én már látom. Elkezd énekelni majd a bagolynak. Na abból lesz az igazi.

kérdésem egyszer, de egy óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Hungarian Light. A DJ Simondal, azaz velem egészen 2 óráig. És hát senki sehova, hisz hát egész nap magyar zenék pörögnek itt a Super DJ Rádion. Közvetlenül utána érkezik hozzátok Zsolti. Egészen 4 óráig viszi a pálmát, vagy éppen a diszkos pultot. És 4 órától 6 óráig Vain vár benneteket. A Resti, a Resti, a First Time-al. Majd 6 órától 8 óráig Dr. Tom, a Dance Doctor érkezik a magyar zenékkel. 8-tól DJ Robix vár benneteket a Live Session magyar verzióval. És 10 órától jön a... De mi jön akkor? A bagoly, az éjszakai bagoly. Kőszegi Gabi barátom. Oh yeah, ezt lehet mondani. És akkor nézzük a következőt. Nem tudom, hogy mennyire kell bemutatni az előadót. Szerintem semennyire, sőt nem is kezdek el itt nagyon wikipédiázni, hanem csak elmondom, hogy érkezni fog egy olyan, most már végre mondjuk azt, hogy rock zene is itt állam a szuperen, mert hát azért valljuk be. De finom. Hogy imádom a rock zenét is. És mivel eddig nem volt, akkor most jön az, amit én nagyon is imádok. Az Ocean, mint magyar, egyik legjobb magyar rockzenekar. Lehet azt mondani általam, hogy nem az egyik, hanem szerintem a legjobb magyar rockzenekar az Ocean. És a kedvenc zenéjük tőlük, nektek itt a

Na figyeljetek, megmutatom, hogy néz ki az, amikor beváljuk a kéziféket egy autóba. Zeneileg. Ha minden igaz, 2004-ben fogunk visszalátogatni, és jön nekünk Kendek Evelyn, és a bolond lennék.

Ha jól tudom, 9:30 után fog kezdődni a Michael Jackson film, amire én menni fogok ma. Már alig várom. De addig is itt van a következő előadó. Jön 2003-ból, mármint az album jön 2003-ból. Emil Rulez és a Hiszt is albumról érkezik a Fent című nóta. Nagyon fent. Imádtam, és most is imádom. Teljesen jó kis zene szerintem. Na, hallgassuk meg együtt.

élni. Na mennyire? Annyira, hogy a következő zenekar egyenesen Szombathelyről érkezik. Ott alakultak 1993-ban. Nem kezdek el wikipédiázni, mi? Na, de hogy nem. Hát egy kis bőzé csontot így lehet toppogatni, lehet azt mondani. És hát legtöbb hát ilyen kelet-európai zenék keverékéből, vagy népzenék keverékéből csináltak igazi nagyon jó zenéket, mint a következő 2003-as az Anima Sound System. És a csinálj sok-sok gyermeket, azaz csinálj gyereket.

következővel, ami nem lesz más, mint a magyar. Pirkanattól hajnalig. Azaz jön Péterfi Bori and the Love Band 2007-ből.

vérszívás. Megyünk tovább egy kicsit vidámabb dologra. Vagy mégsem. Mert nagyon egyedül leszünk. 2001-ben jött a Spillernek. Az 2000-ben volt, de mindegy. Szóval a Spillernek jött a Groove Jet. Nekünk meg volt egy magyar Groove Jetünk. Beri és Váci Eszter által jött az egyedül. Felgyorsítva a Groove Jet, valahogy így szól magyarul. Oh, yeah, figyeld, egyedül.

Hegedül, így van. Egyedül, hegedül. Jaj, de tudja, Encsike. Hegedül, a piromán.

És az van, hogy a következő zene szóljon a Simon családnak. Magyarból a csajok küldik, és hát reméljük, hogy hallják, ezt mondja nekem Reni. Jön a következő zene, 1986-ból jön az Edda Művek 6-os albumából. Az egyik fincsi zene, a Veled vagyok, veled vagyunk, veletek vagyunk.

Tesco féket az ütemekben. Visszakanyarodunk 1992-ben. Vagyis előreugrunk ebből a dalból 92-ben. Jön megint egy Damien dal. Na hát természetesen az egyik legjobb, amit mindenki imád. Ami lassan nekem is lesz. Ez a jégszív, oh yeah. Csak éppen megállt, és nem tudjuk, hogy miért. Lehet még egyszer megállni?

0: bár felolvattunk, akkor menjünk tovább. 1988-ból érkezik. Már megint egy Oceán, de csak azért, mert hát én imádtam, meg imádom az Oceánt. És 88-ban az Acél szíven, mármint az albumon megjelent egy zene, ami azóta is nálam viszi a pálmát. Bármikor, bármennyi, vagy bármilyen mennyiségben meg tudom hallgatni. És még mindig várom azt a bizonyos néféli lányt.
1: Sötét, olyan csendes, olyan

Így van. Megyünk tovább 1997-ben, és bizony az Eddő Művekkel kiadta a 20. lemezüket. Csak úgy stílusosan. Az album címe annyi volt, 20. Oh yeah. És arról jön az egyik kedvencem. Megy álom elég.

fel. De visszamegyünk 1983-ba. És jön egy, hát ilyen, nem is tudom, minek mondjam. A nagyon ijesztő dal, azt lehet mondani. 1983-ban a Cartago hozta nekünk a Requiemet. Valahogy így szólt.

lenne jó itt a temetői hangulat után azért. Hát nem mondom, hogy vidámabb zene, de jöjjön a következő zene. Jön a korál. És a homok a szélben.

velünk Béni Győrből azt érzi, szeretnék üzeni a fazék barátomnak, hogy köszönöm a kész a kert, sziklakert, minden. De ne örülj fazék hétfőre, úgyis kitalálok valamit, jó a műsor, köszi punk a fazék. Jó magam Béni Győrből. Én meg örülök, hogy velem tartottatok. Már csak egy zene van hátra. A Hungarian Private Lightból, itt a Superen, aztán érkezik hozzátok, ha jól tudom, Zsolti. Talán megjegyeztem, ha nem, akkor majd kiderül. Mazsi is azt írja, köszönöm szépen a remek zenéket, DJ Simon, további szép napot kívánok neked és minden hallgatónak. Én meg azt tudom nektek mondani, hogy ne réjjatok annyira. Tudom, hogy ezek mind olyan zenék voltak, amik igazából a lelkünkig hatoltak. De jöjjön egy olyan nóta, amivel én zárom az én magyar napomat, mondjuk így. Anyák napja meg úgyis holnap lesz, de mint mondtam nektek, minden nap anyák napja van. Még ha már nincs, vagy már nem is, nincsenek is velünk, akkor is szóljon nekik minden dal. Itt az én záródalom 2019-ből, az Oszcián, természetesen, hogy az Oszciánon zárok. Küldeném Viculának, Pistulának és mindenkinek, aki szereti. Szóval az Oszcián. És rólam énekelnek bizony az Oszciánék. Ez a gyönyörű bolond. Ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem tartott ebben a két órában itt a Super DJ Rádion. És hát senki sehova. Jönnek a többiek, tudjátok, megyünk tovább. Na nem pofázok tovább, köszi még egyszer, csácsúvicsel, sziasztok! Oh yeah!

Hát hölgyek és urak, sziasztok, nagyon szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál már a Zsolti, és hát én is hozok olyan jó kis rockzenéket, mint Simon barátunk, de azért gyerekek, én elárulom nektek és Simon barátomnak is, hogy egy kicsit azért kicsesztél velem, mert azokat a jó kis híres és nagyon értékes rockzenéket nagy részét lejátszottad azoknak, amit én is akartam, viszont jó volt, hogy hallottam tőled ilyen zenéket, és hát gyerekek, folytatom én ezt a rockzenei feelinget, nagyon jó zenékkel jöttem hozzátok, válogattam rendesen, főleg ahogy Simon barátunkat hallottam, hát úgy voltam az adás alatt, Simon barátunk adása alatt, hogy na, hát hogyha hozta ugye Simon, akkor ezt én nem játszom. Aztán jött a következő, na, akkor én ezt sem játszom. És akkor megint ugye, akkor ezt sem játszom. És így legalább az az igazság, hogy változatosabb lesz a rockzenei hozatal, magyar zenékkel folytatódik a műsor, ezt ti is tudjátok, hogy egész nap mennek a magyar zenék. Én úgy döntöttem egyébként, hogy a rocknak adom a főszerepet, de nem csak rockzenét fogok játszani, de azért elmondom nektek, hogy lesznek itt olyan előadók, mint a Lord együttes, lesz a Republic, aztán lesz a Kárpátia, aztán olyan, hogy Pardon, remélem, hogy ismeritek az előadót, de lesz a Balázs Fecó, Pokol Géptől hatalmasat fogunk gitározni, nem egy zenét fogok játszani a Pokol Géptől, többet is, mindegyike őrületes, nagyon tudnak pengetni a Pokol Gép együttes tagjai, nagyon ott vannak, Deák Bill Gyula is fog nekünk zenélni, ő sem egyszer, hanem többször is. Aztán lesz olyan, hogy Komár László, nem is egyszer, ő is kétszer, első emelet. Itt lesz a Kiwi, Katona Klári, Bikini, Happy Gang, az UFO, aztán Hip Hop Boys, Neoton Familia, és hát gyerekek, Omega is lesz, Omega együttes. És azért még azt is elmondom nektek, hogy a lehetőséget megadom nektek, hogy kérjetek zenét, kérjetek, és azt mondom nektek, hogy olyan zenéket kérjetek, ami mondjuk magyar, ez alap. A másik pedig, hogy egy kicsit, hogyha odaillik a rockhoz, hát én nem bánom, például mondjuk olyat kértek, mint Charlie, ugye imádom Charlie-t, és van meg itt olyan is, hogy de majd ti megírjátok az előadó, vagyis az együttes nevét, melyik az az együttes játszák, hogy Autó egy szerpentinen, gyerekek, nagyon nagy muzsika, őt is le fogom ma játszani, de hogyha valaki megírja, azt tudom díjazni. Nos gyerekek, kifutok a világból, hogy melyik lesz az együttes, a Lord együttes, és hát azt is elmondom nektek, hogy a műsort indítottam az Omen együttessel, Pokoli évek a zene címe.

gyerekek, amint hallani lehet, maradtunk a Lord együttesnél, mert hát Csoki Zsolti azt írja nekem, hogy szia Druszám, sziasztok, szuperek, Felső Tárkány jelen, és a Lord együttestől a Vándor szeretné hallani, amit én már is tettem.

hallgatják, nagyon-nagyon szól az a gitár itt a Lord együttesnél. Közben ugye még a műsor elején nem mondtam, hogy autó egy szerpentinen, hogy melyik együttes játszott. De hát Rita már meg is írta, Rita azt mondja, azt írja, hogy a Quimby együttes játsza. Igen, én is úgy tudom, és hát szeretem is tőlük ezt a muzsikát, és meglepetésszerűen Rita így azt írta, hogy így hát akkor ő már kérné is a Quimby együttestől a Most Múlik pontosan című számot, és engedni akarja, hogy menjen. Hát Rita, tudod mit, akkor én is engedem, hogy hadd menjen, habár meglepődtem, mert azt hittem, hogy azt kéred, hogy autó egy szerpentinen, de nem, hanem a Most Múlik pontosan.

Nos hát gyerekek, továbbra is zenei kérések, mert hát István barátom azt mondja, hogy ha már így alakult a dolog, akkor ő már kér is egy Charlie zenét, hát István, Isa István és családja, sziasztok, üdvözöllek titeket. Nos, ezt a zenét nem véletlen játszom így ebben a formában, azért vannak nálam koncertfelvételek is, amik nagyot ütnek, nagyon nagyot, hát István barátom, neked jég dupla viszkivel Charlie-tól, meg hát nem csak neked, hanem mindenki másnak.

gyerekek, tudjátok mi volt ez? Ez egy technikai káó, úgyhogy, ha már így alakult, ugye, hogy technikai káózunk, akkor kisjavítjuk, úgyhogy már is elejéről indítom ezt a jó kis koncertfelvételt.

Nos, a gyerekek, a következő előadom sem gyenge, a Pardon következik, és az utolsó Rock'n'Roll című dalt fogja játszani, de nem ők hozták ezt a zenét, hanem ez a zene, ez úgy van, hogy a Tátrai Band hozta nekünk annak idején valamikor a 70-es évek végén.

Igen, és ez volt az utolsó rock and roll, de csak a zene címe volt az, mert hogy ma még lesz rock and roll, és hogyha már említettem a Tátrai Band együttest, akkor hallgassunk meg tőlük egy őrületet. Hűvös, bűvös, bűnös, ez a zene címe, és Simon barátom mondta, hogy szóljon az autó egy szerpentinen, hát szólni fog az is.

Gyerekek, ez a muzsika, ez valami nagyon-nagyon hatalmas. Hallottuk a Quimby együttestől az Autó egy Szerpentinen című dalt. Nos, a következőkben Balázs Fecó. Ez a név is nagyon hatalmas, a Balázs Fecó, ugye csak is jót hozott nekünk. A zene címe Hétfő Esti Blues.

Gyerekek, a gitár az egy nagyon veszélyes hangszer. Átjön minden, amit a gitár nyújtani tud. És hát ugye nem csak a gitár, hanem még ott van az is, hogy az ember szája is egy nagyon veszélyes hangszer, ugye az ének csak úgy jönnek át, az érzések és a ritmusok. Nos, a következőkben érdemes velünk tartani. Csak úgy mondom, hogy nem fogok beszélni, de a zene önmagáért fog beszélni. Először is, amit hallgatni fogunk, a kitaszított, a gépinduló, a pokol angyalai és a tépet madár. Vigyázzatok a dobhártyáitokra!

gyerekek. Közben Szabó Gábor azt írja, hogy az pokolgép, hát igen, ez a pokolgép, és Putyer Lajos pedig szép napot kíván, hát Lajos, én is szépet kívánok neked is, meg mindenkinek, és még nincs vége a pokolgépnek, mert a pokolangyalai még csak most következnek.

bocsánat, hogy belebeszélek ebbe a gitárszólóba. Szabó Gábor azt mondja, hogy Kereszegi Zsigának boldog névnapot kívánunk. Hát Zsiga, én neked erőt, egészséget kívánok névnapod alkalmából, és hát ugye Gábor azt is kérdezi, hogy pokolgépnap van-e. Nem, nincsen pokolgépnap, de úgy vagyok én a pokolgéppel, hogyha rók, akkor a pokolgépből nagyot kell meríteni, és hát így a pokolgép összeállításból még egy zene már is következik, a Tépet Madár című dal.

gyerekek, hogyha valakinek sok lett volna most így hirtelen ez a kemény, rokkos, hogy is mondjam, pár perc, annak mondom, hogy a következőkben egy kicsit háttérbe rakom a rockzenéket, és valami más fogok hozni, de természetesen csak is slágerzenéket. Kollár Gábor azt írja, hogy jó ez a magyar nap, csak nem így számított rá, hogy ennyire rokkos lesz, de legalább magyar. Hát Gábor, ha úgy érzed, hogy ez sok, akkor fájdalomdíjképpen már is küldök neked egy lájtosabb zenét. A zene címe Csak a hajnal jönne már, és aki énekel, Komár László.

0: Gyerekek, szerintem nem is kell mondani, hogy ki énekelt. Miklós, Fenyő Miklós énekelt nekünk, Légy ma éjjel a társam, ugye a következőkben még mindig Lájtos Muzsika Republik, és azt mondják, hogy neked könnyű lehet.
1: Túl a mandula!

Gyerekek, azért ez nem gyenge duma, hogy nyalni csak úgy lehet, hogyha élvezük az ízeket. Azért mond valamit a bikini együttes, van benne valami. Nos, hát folytatódik a műsor, Ballaga Katona és az Ergo együttes.

a gyerekek a következőkben még mindig olyan együttesek jönnek, amik kedvencek voltak valamikor a 80-as és a 90-es években, de már nem rock. Ami jön, Lobo az idegen. És ugye ebből már, tehát hogyha elárulom a zene címét, és hogyha valaki annak idején foglalkozott a zenével, az már tudja, hogy a Neoton Família a porondon. Na de két zenét fogunk meghallgatni, a másik pedig a Lobo az idegen lesz, tehát először is, sőt mi több, már most indítom, legyen először is a Lobo az idegen.

énekel közben. Vasant is azt mondja, hogy csak zene szól. Hát persze, hogy csak zene szól. Na meg én is néha-néha megszólalok. A Neoton Familia Lobo-Lobo című dalát hallgattuk, és még maradunk egyetlen egy zenéig a Neoton Familianál. A Sámson és Delilla című dalt fogjuk meghallgatni. Nálam ez a két befutó a Neoton Familiától, és van még egy harmadik is, de azt most nem fogom lejátszani. Biztos ismeritek a Minek ez a cirkusz zeneszámot. Hát na még az is nálam egy értékes muzsika, és hát üdvözlöm a Vas András barátom.

gyerekek azért ennél a zenénél a Neoton Família megmutatja, hogy ők nem csak énekelni, de zenélni is tudtak. Tehát nem csak az énekesek, ugye, hanem az, maga az együttes is, a zenekar is nagyon nagyok voltak, tudtak mit mutatni. Nos, a következőkben, hát nem is tudom, hogy melyik zenét játszam, mert még van még zene bőven, viszont a műsoridőből már csak fél óra van. A Buta fiúk doktorát fogom játszani, és aki zenél nekünk, Deák Bill Gyula, és az az igazság, hogy hoztam én zenét az Oszián együttestől is, úgyhogy még őket is szeretném mutogatni majd nektek.

gyerekek, azért résem vagyok nagyjából. Hát ilyet hallottatok már, hogy Kelemen kabátban. Hát amikor én ezt először meghallottam, hogy egy együttesnek ilyen nevet adtak, hogy Kelemen kabátban, el sem tudtam képzelni, hogy milyen zenét játszanak. Nos hát, Druszám, egy Csoki Zsolti azt írja nekem, hogy Druszám, a rockkatonáit ki ne hagyd. Hát figyelj már csak azért is, mert te Zsoltik vagyunk, és ugye a világ legszebb férfi neve a Zsolti. Hát és a másik, hogy én is szeretem ezt a zenét, az Oszian együttestől a rockkatonáit. Én a Kelemen kabátban már háttérbe is raktam, és a rockkatonáit pedig előnybe, úgyhogy most megint oszianozni fogunk.

gyerekek, én nem tudom miért, de valahogy nekem ezek a rock zenék úgy jönnek be, hogy egyszer jön a koncertfelvétel, tudom nagyon-nagyon átélni. Tehát amikor kértek mondjuk olyan zenét, amit én is nagyon-nagyon szeretek, az nálam megvan koncert verzióban is, tehát megvannak a lemezverziók, albumverziók, na meg a feldolgozások, de amit én nagyon-nagyon szeretek, annak koncert felvitelbe kell szólni, valahogy úgy jobban átjön. Nos, Marian, szia Marian, nagyon szép, és lassan már kóra estét, de délután kívánok neked. És azt írott, hogy fenomális zenéket játszom le is, köszi meg, üdv. Hát Marian, én is üdvözöllek, és kívánok neked további jó szórakozást velünk a Super DJ Rádióval. Én már ugye nem sokáig még 15 percet vagyok veletek, de addig is igyekszem a legjobb zenéket hozni. Az előbb említettem, hogy ilyet, hogy Kelemen kabátban, mikor meghallottam, és el sem tudtam képzelni, hogy milyen zenék jönnek ettől az együttestől, aztán úgy voltam vele, hogy hát utána kell néznem, hogy milyen zenét hoznak, és rájöttem, hogy hát jót hoztak, igen, jót hoztak. Én most a Maradjatok Gyerekek című dalt fogom játszani, egyébként is ez a legismertebb zenéjük. És hát ugye azt mondja Maria, hogy ezek a zenéken mind jó lenne csengő hangnak a telefonra. Igen, igen.

0: élettel.
1: Nyári gyerekek a Balatonparton.
2: A gyerekek, meg kell osztanom egy infót veletek. János Csányi azt írja, hogy sziasztok, szép hétvégét kívánok mindenkinek, nagyon szépen köszönjük a ránk fordított időt és az energiát. Nagyon jó, hogy vagytok nekünk. Köszönöm szépen. Az előtted volt DJ-nek a sok jó zenét, Simon megrígatott. Még egyszer köszönöm, hogy vagytok. Hát János, mi is köszönjük, hogy ti vagytok nekünk. És hát készül náluk a kajcsi, készül a kaja, nagyon jó, hogy készül, majd jó étvágyat kívánok, amikor kész van a kaja. Azt mondom, lakjatok jól, ne törődjetek semmivel, semmilyenféle fogyókúrával, vagy ilyen dolgokkal, akkor tudunk jót aludni, meg jót pihenni, hogyha tele van a hasunk. Nos, Kárpátia lesz a következő együttes, amivel folytatom a műsort, és azt éneklik, hogy úgy-e gondolsz néha rám.
1: Nyári gyerekek a Balatonparton.

Nos gyerekek, hát lassan az elköszönés ide jön, na de nem kell megijedni, mert a műsorvezetők még jönnek, sorakoznak, várják az időpontot, és ahogy István barátom írja, nagyon gyorsan elrepül az idő. Hát igen, jó zenére természetesen nagyon gyorsan megy az idő, és hát hozzáteszem, hogy sajnos nagyon gyorsan elmegy a két óra hossza, viszont Csányi János azt írja, hogy készül a kajcsi, ugye, és boldog anyák napját kíván mindenkinek, és ugye minden anyukának és nagymamának előre is szép vasárnapot kíván mindenkinek, és akik fentről néznek minket, puszi, és ugye hiányoznak. Köszönni szépen, hogyha beolvasom. Hát János, ez természetes, hogy beolvasom, és egyébként köszönjük a jó kívánságot.

Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt a jó kis gitáros zenei szállítást. Hát velem legközelebb vasárnap fogtok találkozni, a 80-as éveket hozom, majd a 80-as évek italó, és hát ugye az energikus zenéjét, azzal fogok majd valami jót produkálni nektek, további jókat kívánok mindenkinek, és hát ne feledjétek, hogy hamarosan itt van veletek a Vin, majd jön Dr. Tom, aztán DJ Rovic, és egészen éjfélig Kőszegi Gabi lesz veletek. Hát sziasztok, további jót mindenkinek. Egyébként a zene, amivel elköszönök tőletek, hát nem akármilyen együttes, az Omega együttes Léna című dalával köszönök el. Sziasztok!

0: Ocho Diván.
1: Yes, master.
2: Ez ez a Resti a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Lean in action a Restiben.
0: Mr. Wave, jövök már.

Hölgyek, urak, görcsös csókon mindenkinek, egyben kívánok mindenkinek, hogy az megszokott nagyon kellemes szórakozást a következő összeállításhoz, amelynek az a címe, hogy The Real Retro, azaz az igazi retro magyar válogatás. Bizony, készült Magyarországon ez az összeállítás címe, és igazából mielőtt keményen belemennénk ebbe a történetbe, azért elmondom, hogy erősen szubjektív ez a válogatás. Nagyon sok zene, nagyon sok embernek nem jelent már csak a koránál fogva sem semmit.

Azért igazából azért zseniálisak ezek a dolgok, mert hogyha belegondoltok, beleégtek rendesen az agyunkba, beleégtek a dobhártyánkba. És Loka írja nekem, hogy és még voltak kisfiúk, meg kislányok is, igen, és ők közösen ültek a kis taggyűlésen, valamint Gedó.

Hölgyeim és uraim, maradjunk annyiba, hogy nem megyek bele évszámukba, nem megyek bele történetekbe, hiszen ez, amit most hallottok, ez egy életérzés. A 60-asok Neoton kell, hogy várj.

Igazából azt mondtam, hogy nem jönnek évszámok, de azért van egy. 1968 a Hungária visszahozta Magyarországra a rock and roll-t. Bizony, fenyő ünnep érkezik hozzánk, a Hungáriával csavart fel a szőnyeget.

És bizony van még egy felejthetetlen az ős Omegával 1968-ból, és aztán a 60-asokat be is fejezzük, jön az Omega és a trombitás Frédi.

És rögtön 1973-ban érkezünk, jönnek az igazi klasszikusok, amit már mindenki ismer szinte, a Bergendi és az iskolatáska, itt még a Rózsival együtt.

Csak néhány nevet mondanék el, akik még lesznek ebben a körben. Máté Péter, Delhúza John, Scorpio, Neoton, Familia, Piramis, Koncs Zsuzsi, Korvina, Generál és Szűcs Judit. És van egy név, akit nem lehet kihagyni, akit mondtam, és Máté Péter egy olyan magyar muzsikus, aki Duke Ellingtonnal és Michel Legrandnal zenélt együtt, és az Elmegyek című dala bizony 75-ben vezetett szinte minden slágerlistát. Most azért vannak a jó barátok, hogy itt legyenek velünk, Máté Pétert halljátok.

Hát bizonyos, van még egy név, amit szintén nem kell bemutatni, hiszen Delhúza Rambó Johnny-t mindenki ismeri, és a Nicasse Perimenót is, de a 70-esek közül nem szabad kihagyni őt sem.

1973-at írtunk akkor, amikor Szűcs Antal Gábor és Frenreis Károly nevével fémjelzett Skorpió megjelenteti az első lemezét, és arról az első sláger szó. Most így szólt hozzám a dédapám. Így szólt hozzám a dédapám.

1977, Szűcs Antal Gábor kis húga, Juditka is bemutatkozik, Szűcs Judit és a Táncolj még, 1977 slágere volt.

szerintem mindenkinek beleégne a retinájába az a videóklip, amit én láttam az Ős Beatrice-vel, amikor még Csuka Mónika és Nagy Feró egy bandában játszott. Soha nem fogom elfelejteni Csuka Mónika miniszoknyáját, ami alól elég rendesen kijátszott az amerikai zászlót mintázó bugyi. Nagy Feron pedig fehér sejemből volt trapéznadrág, ilyen patacipővel, és fehér matróz blúz szabású, szintén sejem, ilyen fényes motyó, szóval valami eszméletlen volt.

Hölgyeim és uraim, a The Real Retro Made in Hungary-t hallják, amikor megjelenik az a bizonyos mankós hölgy a Neoton Familia képviseletében, és elénekli Sánta Máriát. Bizony, a 70-es években is volt mire mulatni, ahogy hallottátok a Beatrice-t, a Gyere kislány gyere 1977-ből szólt.

soha nem fogom elfelejteni 1979-et, máig nem tudom felfogni, hogy Mantibinek hogy sikerült összehozni ezt a felállást a Csepeli Ifjúsági Parkban, hogy Mini és a Kati és a Kerekperec. A Kati és a Kerekperec volt az előműsor, nem felejtjük el a hosszú barna hajú lányt, aki hozott egy nagy lukat magával, ami köré bizony rezettekertek, és úgy hívták, hogy tenor, szaxofon, és mi csak tátott szájjal néztük, hogy jön.

1977 megjelenik a Piramis első lemeze, és bizony szó róla, aha volna két életem. Révés Sanyi, Gallai Miki.

0: Bizony, bizony, bizony, basszusgitáron itt még Som Lajos volt velük. És írja Gálandi, hogy nagy piramis rajongó volt, és ezt a számát egyébként is imádta.
1: Nincs két életem.
0: Aztán vannak dolgok, amiket a 70-esek közül semmiképp sem hagynék ki, ez a generál még itt Karácsony Jánossal. Kövér a nap.

1973 után sajnos a generál az bomlóban volt, és Presser Pici meghívta Karácsony Jánost a Lokomotív GT-be. Úgy, hogy Karácsony János hangja itt is megszólal, 1975-öt írtunk akkor.

Bár ahogy mondtam, tulajdonképpen az évszámok nem jelentenek semmit, hiszen a zene örök, és ezek a dalok úgy beleégtek az agyunkba, hogy teljesen mindegy, mikor készült, de azért 1973-ban Kony Zsuzsi a Hajain Rózsa Volnékkal vitt mindent.

Bizony, bizony, bizony, bizony, ez a bizonyos libabőr effektus, amikor az ember nem tud mit kezdeni az érzelmeivel. Ez volt Kony Zsuzsi, és a folytatásban 1972 Szörényi Levente az Illéssel megköszöni valamilyen szinten Fenyő Mikinek, hogy elhozta a rock and rollt Magyarországra a Goodbye London Don című felvételükkel.

egyébként szerintem nagyon kevesen emlékeznek, hogy 1976-ban Komár Lacinak volt egy együttes, amit úgy hívtak, hogy Sprint. Mindössze egyetlen egy igazi sikerük volt, ez volt a Postakocsi.

Nos, mai következő vendégem, ezt túl sokat nem tudok én sem mesélni, hiszen szinte titok volt a nevük, mert mindössze egy évig működtek. Ez volt az M7-es.

Hölgyek, urak, rövidesen az utolsó nyolcadban vagyunk, amikor megérkezik hozzánk Sipos-F Tamás és az Exotic, valamint eltolja, na nem a Trabantot, hanem a Nézrám tizedes 88-ban.

Azt hiszem 1984-ről annyit mondhatunk el, igazán komolyan, mint magyar sláger, Bornai Tibi, valamint Lár Andris csodája az Afrika vitt mindent, hiszen minden slágerlistán első volt, és bulin nem múlhatott el enélkül.

2020. december 11-én temettük a következő urat. Az igazi liba bőreffektus, hogyha megszólal, szalad rajtam végig a hideg. Balázs Fecó és az Évszakok, 1987.

Valljuk be őszintén, hogy Kékes Zoli halálával a Dollira sajnos megszűnt igazi lenni, sőt olyannyira, hogy meg is szűnt, majd 2017-ben Dolly Plus néven indított egy bandát, de az a közelében nem ér az eredetinek. Arrivederci amore!

És aztán a 80-as évekre a Beatrice egészen megférfiasodott, kirúgták Csuka Mónikát, és emlékeznek azokra a boldog szép napokra 1988-ban.

Egész reggel csak döglöm az ágyban, hogy múljon az idő. Valami nincs rendben köztünk. Mindketten megváltoztunk, vagy csak meguntuk a próbálkozást.

0: késő, mondja Carole King, de ahhoz sosincs elég késő, hogy a kedvenc rádió DJ-t hallgasd, most a Super DJ rádióban.
1: Egy zene nekem,
0: egy zene nekem, és egy rádió nekünk.
2: Ez
0: a Super DJ rádió. És hogy mennyire hagyunk nyomot a világban, 1986, Budapest Sportcsarnok Queen koncert.
3: Tonight for the first time, this is a very special song.

0: Thank you.
1: Komolyan mondom, hogy felejthetetlen élmény volt, ott lehettem ezen a koncerten, és ez a dalom azért előkerül máshol is. A szomszédból érkezik hozzánk Evelina, és a másodállású szerető. Figyeljetek csak egy kicsit!

És igazából nem politizálunk, mert szó nincs arról, hogy politizálnánk, de azért van egy összetartozás érzés. A trianoni határokon belüli DJ-k által készített dal érkezik hozzánk, PG és a Trianon DJ-zzel, mint a madár.

Bizony, hölgyeim és uraim, pedig azt mondtam, hogy nem megyünk el messzebbre visszafelé, de igen, úgyhogy hazudtam. 1987, V-motorok, tűzvarázsló.

Igazi őskövületek szóltak ebben a programban azokról, hogy kik viszik tovább a magyarok jó hírét. Remélem nem unatkoztatok, úgyhogy örülök még egyszer, és köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét ebben a programban. Szevasztok!

Szép napot és egyben kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Úgy gyerekek, mert meleg volt ez a Peter, most értem haza ebben a pillanatban szinte. Vipland Super DJ Rádiopatón, magyar nap van itt a Super DJ Rádión, ugyebár az előző órákat szőkön, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, főleg Vének most, amit művelt megint, köszönjük még egyszer. 18 óra 4 percet írunk, amikor május 2-et, igen, május 2-át írjuk. Nehezen jött ki, hogy másodika, nem értem, hogy miért. Magyar nap van itt a Super DJ Rádió, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok, és hogy ennyien vagytok, gyerekek, hihetetlen, óriási nektek zenélni. Van egy Viberünk, ami 0-70-45-95-995, így jönnek az üzik természetesen, amiben olvasásra kerülnek majd. És hát, hogyha két óra is, és Doki, akkor két óra nálam is magyar, szintiszta Hungarian Magyarország. Ez milyen duba volt, nem mindegy. Na, sziasztok még egyszer, csapjunk a lecsóba! Ne felejtsd el, én ott várok.

Itt Hofferdon, és annyit mond nekünk, hogy rád vár az éj. Egy gyors mondatot engedjetek meg, gyerekek. Egy percre abba kell hagynom. Valami nem megszűnt a dolog, már mindegy. A kapcsolat valami miért megszűnt. Egy percet kérek.

Na végre újra itt vagyok. Gyerekek, szét kellett húznom mindent is újra összedugni. Bocsánat, hogy ennyi tartott. 18 óra 15 van, lehet tripla dupla V-pont, Super Digi Rádió Patu. Hát, hogy is mondjam, megtöklöm, érted? Jó kis FLM, jó kis jazz előtt, de szerettem régen egy messzi-messzi galaxisból. Ha már magyar nap itt a Super Digi Rádión, tudni kell, hogy végig magyar napot bármi meglepő, ugyebár. Most mondjad, hát nem? Hát de, most mondd meg, na.

Hú, ez nehéz szülés, gyerekek. Megpróbálok úrrá lenni a helyzeten. Nem felem is, ha megdöglöm, ne megdöglöm, érted? Ezt is milyen nehezen beszélnék is. Azt mondja, hogy van egy folky melodink. Ungar is a tanzen, gyerekek. Hát ilyen is van, ilyen is van. 18-18-kor. 1-8-1-8. Akarom mondani, 1-8-1-9.

Velünk Bandesz és Doki, szia, már is jelentkezik a rendelésre, vagy ez a heggesztő Csúcsvárról, Csórvásról. Jó vagy, Doki. Nagyon jó volt az egész napi magyar műsorotok, csak így tovább. Még én is dolgozom, úgyhogy veletek könnyebb egy kicsit.

Gerzt Balázs honnan? Kim Léről jelene. Küldött képet is, hagyja ég. És tényleg alakul, annyit ír, hogy alakul, és tényleg higgyétek el. A Dunáról fúj a szél. Mit találtam rá, gyerekek? Van mostanában egy olyan zene, ami finoman szól, és azt mondtam, hogy Jézus Mária, hát ez magyar.

Itt vanunk Keper Laci és Dr. Óra. Ne hagyd, hogy kifogjon rajta a technika ördöge. Hajrá magyarok, hajrá baja. Lacikám, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Igyekszem-e átnézni, átívelni ezt a problémát, a technikai gondokat. Na figyelj akkor, ahogy mondtam, van mostanában egy új zene. Aj, másról is csörög a TikTok, meg a mit tudom, Facebook, meg ezek az agyhaló dolgok, rühellem őket különben. De van egy nagy zene, figyelj!

0: Ismét fáj benni tanulni Kollár Gabi. Ciao Gabi! Szia Doki, szép napot kívánok mindenkinek szabadszállásról. Most már remélem mindenkinek jól telik. Itt a Szuperene. Bízom benne. Szia Gabi!
1: Hello Kitty! Mas.

Jutta Chini Vini. Igaz, az Orgasmic Thunder. Hát hello Magyar Nap, hello Szuperizsi Rádió. Keresd gyerek jobbra és balra, leerő.

Tényleg, bláneképpen, amikor összeáll a Dáviddal, az azért jelent valamit, nem? Várja, de. Vagy nem, vagy de. Imádás feléjük is ezerre, figyelj!

Ismét Viber, itt van még Zsó. Szia, mi a nagy varázsló? Most tette kedex kérdéke. De jó van, megint a társalkodon, mit főz, mit süt. Fogadjuk, hogy a konyhába tekerek, és pontosan

Hát gyerekek, micsoda emlékek! Amikor da-da-da-da-da, és a da-da-gos break. Ez mekkora volt?

Annyit ír, hogy holá, buenas tardes, señor doktora. Boldog anyák napját, igen, boldog anyák napját, gyerekek. Holnap mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy anyák napja van-e? Hogy lesz? Hogy van? Vagy hogy lesz?

Innen Erdélyből, Erdély Szent Györgyből, ez is a család jelen. Már vártunk és ülünk, hogy újra itt vagy nekünk. Hello is a család!

Itt velünk Kovics Sanyi is. Szia, itt vagyok, de jó hallani téged. Minden szuperesnek jót. Én népkókuszkockát csinálok, mert ugye holnap Tímea névnapon, és a lányom Tímea, és ezt sütöm neki. Nem tudja, hogy mire készülök, úgyhogy meglepi lesz. Hát abban a pillanatban, hogyha a rádiót hallgatja, akkor ez már hos. Hús, akarom mondani. Szia, Sanyikám, megtisztel, hogy itt vagy. Ciao. A lányodnak pedig boldog névnapot holnapra, és boldog anyák napját, ugye.

Na nem adok ki, miket találsz. Te normális vagy. V-motorok, gyerekek, V-motorok. Szerintem az életemben nem adtam még a Szuperdizsi Rádion. Viszont itt van velünk egy tűzvarázslóval.

Kassály Csaba is itt van velünk. Szevasz, Doki, évek óta az első élünk, megint berúgva hallgatunk, mixa ide legyen. Ácsi barátunk 40. születésnapja. Marcol Gergelynek, csapas nekünk. Csapi, Zoli, Ácsi, Feri. Még egy Csabi, Levi, Dominik, Imi és Balázs. Szép brigád, gratuláció. Ésszel, gyerekek, ésszel. Már ez hogy kell? Gőzünk nincs, nem?

Itt van egy Gencsiket, szia Doki, sziasztok, szuper a Gencsiket, továbbra is jelenleg csodás, szép estét kívánok mindenkinek, és kellemes zenehallgatást. Ez a fantasztikus, ez a mai nap. Hihetetlen, hogy mindenki micsoda fantasztikus zenéket hozott ma nekünk. Kölcsége, pusztsége, Encsége, üdv minden STR hallgatónak. Megtisztel, hogy itt vagy. Szia Encsége, köszönjük szépen.

Sétvájberi Tonic Zoli, Hello Doki, Hello SDR hallgatók! Szeretném köszönteni Tíciát a ballagás alkalmából. Kőszárhegyen kellemes estét mindenkinek! Köszi Zoli! A másodikat azt nem értem ballagás alkalmából. Ezt már nem kell beolvasni. Ja, értem, oké. Vagy nem.

Szabó Gabi is itt van, egyit ír, hogy a Golf 3 kuplunk kérdője le a kalappal. Igen, látom a képet. Tehát ez a darab, hogy nincs elej az autónak. Nem véletlen. Múljon, hát ha múlni kell. 18 óra 56 perc van. Megmondom őszintén, világ életemben hűltem az ilyen mesápokat, meg ilyen bootlegeket, meg ilyen hülyeségeket. Viszont találtam egy ület meg egy akkorát, hogy jó napot kívánok, tiszteletem az urak, le a kalappal, tényleg. Jó kis mesáp következik. Adtam már itt a szuperen, nem is olyan rég. Hát gyerekek, finom a szóval is fantasztikus, figyeljél!

Vissza California Léna. Kicsit gyorsabb ütemekre váltunk. Még mindig Magyarországot írunk természetesen. Kicsit erősebb ütemekkel. Na figyelj, figyelj!

Atya úristen, jó kis parti van ott, Jézus haver! Na, pillászunk tovább! Mond nekünk egy olyanunk, hogy vékony Z. Jó kis zenével, figyelj!

kör menni, Andis is itt van velünk. Szia, Daki, örülök, hogy hallom a műsorodat. Hallhatom a műsorodat. És a gyógy dallamokat, amiket hoztál. Neked is kellemes anyák napját holnapra és ölelész. Kedves Andike, András. Köszönöm szépen. Vice versa.

nézzük tovább, 90-es évek közepét írjuk. Volt egy Csákó Mákó. Egy kis nincs így lehogy lejön, lejött mind a homlokán, emlékeztek rá? There's a place in my heart. You've been there from the start. Minden vágyam az volt, hogy az egyszer a kezembe legyen az a tincs.

Tears is a feeling. Mert újra hív egy szó, talán azért. Tears is a feeling. Tedd fel a kezedet, gyerekek. Tedd fel a kezedet, gyerekek. Ne jó, de jó beszél.

Megadom őszintén, ha már magyar nap van, engedjétek meg, hogy kedvenc előadomtól is játszok egy-két zenét. Szerintem véleményem szerint két magyar hang van a Magyarországon, amíg a férfiakat illeti. Az első az mindenképpen Szolnoki Péter, második pedig Sípos F. Tomi. Ő a hang nekem.

Blocsi írja, hogy a szia szóparti állom kérhetjük, köszi. Nézd, keresgélem. Jelen pillanatban a bakeliteket bújom. Ez szinte biztos, hogy nincs meg. Hát nézzük egy másik mappát is.

Szobog, amik ezben írja a Viberen, hogy ki a kedvenc DJ zenész producerem, zárójel magyar. Kérlek szépen, én igen polgárpukasztó vagyok. És azt mondanám, hogy ha már DJ és producer is egyben, igen megosztó a személyisége az ember, úriembernek. Én azt mondom, hogy a mai iparban, a mai zeneiparban, ha már Magyarországot illeti, akkor hát én azt mondom, hogy bárány.

Jut Remix is két nóta tőlük. Jön egy másik olyan banda, amit nagyon ritka játszunk itt, sőt nem csak itt, hanem szinte mindenhol. A dal címe Szőke, figyelj! Jaj, de szerettem ezt a zenét is!

0: mégsem már magyar nap van, gyerekek.
1: Csak egy a jobb az igen.
0: Az egész napot Smoke kezdte. Aztán jött velünk Csabi, hell a Csabikám. Simon kapitány is itt volt velünk, ugyebár. Majd Zsolti következett.
1: Semmi pánik, yeah, semmi pánik.
0: Majd a nagy kedvencem Vén. Utána pedig Robixionet.

Ismét a 90-es éveket érjük, amikor hoztam egy olyan zenét, amit tényleg ritkán játszunk, és nem is értem, hogy miért. Kicsit fölpörgetve azért. Másképpen szól, mint ahogy kellene, figyelj! Megmondom őszintén, én ezért nagyon oda voltam. Tudom, hogy na hülye, te már megint, de már megint nem vagy normális. Nem, tényleg. Én ezért rohadtul oda voltam. Ássatok el. Ő itt Ozone, és ha nem számít a baj.

nagyot megy. Jó, tudom, még mindig gyerek vagyok, nekem még mindig gyerekek a Star Wars, a minden, ami a filmeket illeti. Sokak szerint nem csak gyerek vagyok, hanem hülye is, de hát ez legyen az én gondom, Star Wars fan vagyok.

Harris, amikor Han Solo-t elfogták és Csubakát is, és Csubaka benn volt a bőribe. Aztán betolják Han Solo-t és... Csak ennyi volt, hogy... Te vagy a Csubaka? Luke hol van? Hol? Megőrültél? Luke még magára se tud vigyázni, nem hogy...

egyik legjobb zenéjével, figyelj! Amikor fenn voltam egész éjjel, telefonnal a kezemben, 24/24.

Menjünk vissza egy kicsit a 90-es évek elejére, amikor volt két úriember. Jó, az egyik úriember volt, a másik nem. Az egyik úriember Erdélyi László, a másik pedig én voltam, jó magam. 92-t írtunk, gyerekek, 1992-t, amikor azt mondtuk, hogy amíg csináljunk egy együttest, haladj el, már csinálj meg egy együttest. Laci megmondja, oké, gyerünk. Most hát így sikerült, annyi zenét adtunk már le tőlünk, hogy van egy olyan zene, amit ritkán adunk, nem is értem, hogy miért, vagyis hogy pontosan értem, hogy miért, mert kutya kaki az egész. De engedjétek meg, magyar napon le kell, hogy játszam. A refrén botrány, oda se figyelj. Mesítlen fürödtünk, ez a dal címe, tehát már eleve bukó az egész, na figyelj.

ellenállás, az alapot is loptuk ezerrel. Emlékeztek, az EFM-nek volt egy olyan sláger, és nevezzük slágernek, igen. Hogy puhán és mélyen, hát azt hallgass meg. Onnan van, az rohadt jó. Na de pillanatban tovább, magyar nap van itt a Szuperen, 19:47-kor, még mindig május hó második napját írjuk. Amikor csak a honlapnak élünk. Így jobb lesz talán. És ő a hang, igen.

0: És Béla tovább itt van velünk, Ritus is. Szia, Ritus! Hello, szép estét jelen! Szia, Doki, puszin vágjon hanyat! Nem nyakon, bocsánat! Zolcsinak puszi annyit ír! Át is adtam! Szia, Ritus!
1: Ágyat is érvejek talán, mit tegyek, mond, hogy megbocsáss!
0: És itt van Denissa is! Szia, hát ez a magyar nap isteni! Nagy köszönet az egész csapatnak! Üdvés puszi nektek! Nagy családonak, Vajkóci Keménymannak és Robinak meg Jánának is. Sziasztok, hello Vajkóc!
1: Kíván, megőrít engemet a pár.
0: Találtam, hogy 80-as évekből egy jó zenét figyelj.
1: Kell, hogy
0: megvöm rátenni. Hát,

Emlékszem, még bőven általános iskolába jártam, amikor egy harsangon meghallottam ezt. Ha jól tudom, Farkas Isti volt akkor a DJ. A tornateremben ugyebár. Master Voice és az Áll a híd. Nagy kedvenc volt, figyelj!

És ha már az a farsangi buli volt, akkor én biztos cowboynak öltöztem, a cowboynak. Ugye, mert voltak a cowboyok, meg az indiánok, azt jó napot kívánok, tehát ennyi volt az egész. Futkoráztunk a folyosón és levöltöztünk egymásra. Az indiánok meg íjjal lőttek ránk. Ó, kemény parti volt.

aztán volt egy másik banda, aki akkoriban annyit mondott nekünk, hogy álmaimban Amerika, meg stb. Stb. Hozták a jó zenéjüket. Viszont volt egy másik banda, aki arról, azzal foglalkozott szinte, hogy ezeket a nótákat újra keveri. Late Night-nak hívták őket. Figyelj, jó kis remixet hoztak nekünk.

és hát nem elfelejteni este 8-tól. Kicsit belecsúszok azért, jön hozzánk Robix. Robix után pedig Hőszegi Gabi, hú-hú.

Ervin írja közben, hogy mindig mondom a fiának, hogy 1990 és 2000 között nagyon frankó magyar zenék is készültek. Én azt mondom, hogy igen, akkor készültek a jó magyar zenék, na figyelj!

És itt van az új csonóta Dokitól. Krisztál még nem forgott ma tőlem. Sosem voltam, hogy értük oda, különben megmondom őszintén. Viszont ez a zene azért mindent vitt nálam. Ha arra ébredek címmel, Doki befejező nótája itt van. Köszönöm, hogy itt voltok, köszönöm, hogy ennyien voltunk. Jöjj hozzánk, Robix. Sziasztok még egyszer. Ciao.

24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

Szép, jó estét kívánok mindenkinek, kis csókahölgyeknek is, üdvözlet az uraknak. Én DJ Robix vagyok, és ez itt a Live Session magyar változata itt a Super DJ Rádióban. Köszöntök mindenkit, sziasztok, sziasztok!

És hát szeretném megköszönni a DJ-knek és a műsorvezetéknek a az előző két órás mixeket és a műsorokat. DJ Smog, DJ Csabi, DJ Simon, Zsolti, Vén és Dr. Tom volt előttem, és hogy ne unatkozzatok, utánam lesz még Kőszegi Gabi, úgyhogy magyar est a mai nap folyamán. Elsősorban szeretném a hölgyeket, anyukákat, mamákat köszönteni anyák napja alkalmával, ugye az holnapi nap folyamán lesz. De nagyon sok boldogságot és sok erőt az anyukáknak. Na és indításként legyen egy kis Sárközi Anita, és ha már ugye aki követ engem, és itt már hallgatott itt a Super GD DJ Rádióban, ugye azt tudhatják, hogy én ilyen remixelt zenéket szeretek játszani. Mai nap sem lesz másképp, hát jó kis pörgős zenék lesznek hallhatóak. Próbáltam egyébként hallgatni az előző műsorokat, hogy milyen zenéket játszanak. Hát kicsit megkönnyítettétek a feladatomat, hála Istennek. Na legyen egy kis Sárközi Anita, és azon belül is egy elképzelt szerelem. Szóljon nektek! És persze köszöntöm a külsősöket is. Sziasztok! Szép estét!

Na és gyorsan olvasunk, hogy kik vannak itt. Itt van velünk Csoki Zsolti, itt van velünk Isti, itt van velünk Putyán Lajos, Imi, Tibi, Andi, és még akik esetleg így a háttérben fülelnek. Hát jó szórakozást! Közben olvasom, hogy mi az, ami van. Sziasztok, szuperek, felső tálkány jelen. Üdvözöllek! Kellemes szép estét, viszont Tibi, ballószög jelen. Üdvözöllek! Andi is itt van, sziasztok, remélhetőleg. Na, akkor pörögjön! Sárközi Anita!

És itt van Gábor is, szia, szép estét neked is, szabad szállásról. Köszönöm szépen, üdvözlöm a sógorodat is.

Na és egyébként van Viber számunk, plusz 36 70 45 95 995 a Viber számunk, tessék csatlakozni. Na és a folytatásban, ami nem sokára következik, egy jó kis lofty baggy és egy Cosmix muzsika, és azon belül is szóljon nektek az a bizonyos kis világ.

És Csoki Zsolti írja, hogy nagyon fajn vagy. Köszönöm szépen, Zsolti. Hát remélem, hogy eddig mindenkinek megfelel. Tetszik a műsor. Na és következzen, nem sokára Király Viktor. De berúgtam, a szám címe. Na, volt-e már valakinek ilyen, hogy de berúgtam, írjátok meg. Viber számunk 0670 45 95 995, a Viber számunk, írjatok, csatlakozzatok ide, gyerünk, gyerünk. Super DJ Rádió, na gyerünk.

Minden percben elvarázsolsz teljesen. Egy remek kis huligánsz. Na és hogy érzitek magatokat? Gyerünk, írjátok meg!

Hát egyedül csak Zsolti van itt, aki aktív, szuperül írja, köszönöm szépen. Remélem azért többen aktívak vagytok itt a Viberen. Na jöjjön akkor Zsoltinak speciálban egy remek kis groove house zene. Mit szólsz hozzá, Zsolti? Mit ér neked a szám címe remek kis ATBR remix átdolgozás?

Na és Bazsi is itt van egyébként, szia, hallgatunk, csak tévét javítunk. Atya úristen! Hát akkor most lesz tévénézés, vagy ha éppen megbírod csinálni, akkor talán. Na de köszönöm szépen, hogy itt vagytok, független attól, hogy javítasz, ne dolgozzál, hétvége van, és itt van velünk Fritjó is. Halihó, köszöntelek téged is. Na egy jöjjön egy remek kis muzsika. Háborgó mélység. Lofty Beggy átdolgozásban, mit szóltok hozzá?

Egyébként csak halkan megsugva, hogy ezeket a zenéket vissza lehet hallgatni egyébként a YouTube csatornámon. Rengeteg magyar mix található, úgyhogy aki mi nem csatlakozott, DJ Robix néven megtalálható vagyok. És itt a Super DJ Rádióban is. Viber számunk plusz 36 70 45 95 995, és egyébként van applikációnk is, ami nagyon jó, csak le kell tölteni, és már lehet is hallgatni. Na jöjjön egy kis Desperado a hallgatóknak!

Írjátok meg egyébként, hogy ki milyen magyar zenét hallgatna most szívesen, vagy ki a kedvenc előadótok. És hogyha esetleg megvan, akkor szívesen le is játszom nektek. De jelzem, ez nem kívánság műsor, csak azért mégis próbálok a kedvetekbe járni.

Na, Frityó, elárulom neked, akkor lesz mind a kettő, egy Cosmix és egy Bonanza Banzai is. De előtte szóljon egy kis Demjén Ferenc, hogyan tudnék élni nélküled, egy remek kis remixelt változatban. Pörög itt nem sokára a Super DJ Rádióban.

Na gyerekek, hát hol vagytok, Viber elég csendes most, csak nálam, vagy nem tudom, ilyenkor mindig kételjeim vannak, hogy vajon jól érzitek-e magatokat. Gyerünk, írjatok valamit, hogy itt vagytok, meg kicsit úgy érzem, hogy magamnak zenélek, de remélem ez nem így van. Na a következő zene, akkor szóljon Fritjónak, egy remek kis Cosmix dal, Kisvilág és ATBR remix ismételten. Vagy már az is benne van, hogy lehet, hogy kicsit unjátok a magyar muzsikákat, amit valójában lehet, hogy kicsit meg is éltek, hisz egész este, egész nap folyamán csak magyar zenék mentek.

Na, köszönöm szépen, azért meg kicsit így felcseperedtetek. Köszönöm szépen, Gabi írja, hogy nem magadnak, ez egyértelmű, nem magamnak játszok, hanem nektek. És hát most el kell, hogy keserítselek, és én is egyébként meg vagyok lepődve, hogy nincs bikini dalom, gyerekek. Hát ez őrület. Ezért pótolom neked egy jó kis Eddo dalt, mit szólsz hozzá, álmodtam egy világot magamnak. Ez Gabinak szól, és Pápai Émi írja, hogy mi itt vagyunk veled. És a következő üzenetet majd mindjárt beolvasod nekünk. Itt vagyunk, Tiszacsegén. Párom meg Debrecen egyébként, úgyhogy, és gombkötőné Pápai Anitának. Sok boldog születésnapot kíván a tesója Pápai Imi és a családja. Köszönjük ezeket a szuper zenéket. Na hát akkor én azt mondom, hogy szerintem akkor Pápai Anitának mit szólnátok hozzá, hogyha szóljon egy Eddo dal, megfelelő lesz-e Anitának. Boldog születésnapi. Egyébként még lehet, hogy egy boldog születésnapi dalt is le fogok játszani. Mindjárt elős guberálok egyet. Mit szólsz hozzá? És nagyon jók ezek a zenék. Ilya Schminroff DJ. Atya úristen, valami könnyen nevet nem találtál magadnak? És Isti is itt van velünk. Vagy Isa Isti. Na hát akkor jó szórakozást. Akkor Edda szal. Na, majd csak kinyögöm. Edda dal szóljon akkor Gabinak. Remélem, hogy nem gond. Bikini dalt meg majd pótolom legközelebb. Hát ez most én is meglepődtem ezen egyébként. De lehet, hogy van egyébként. Majd lehet, hogy azt is előguberálom valahol. Na, nem is fecsérlem a szavakat. Az semmit. Hagy pörögjön nem sokára egy kis Edda dal.

Hűd a londoni team. Atya úristen, én is itt lakok Angliában egyébként. Na, akkor keressük már meg egymást.

Hát ezt gondolom nem a PIN kódod, vagy valami ilyesmi. Ez a poszkódod. GU, az merre van, el nem is tudom, hogy hirtelen. Mi itt lakunk egyébként Doncaster. Nem tudom, hogy mennyire vagy jártas erre. Na gyerekek, akkor a következő zene szóljon. Kinek szóljon? Atya úristen. Na, hát a születésnapos. Gombkötőni Pápai Anitának szóljon a következő zene. Remélem, hogy nem lesz lecsavarva a fejem, hisz ilyen mulatos zenét nem nagyon lehet játszani, de most tartom a hátamat. Egy dupla kávé zene. Boldog szülinapot, a szám címe. Ezt most csak azért játszom, nem ez születésnapos. Van itt közöttünk, úgyhogy sok boldog születésnapot.

És Kovács Józsi is itt van a Viberünkön. Szia, szép estét neked is, és Bazsinak Debrecenbe utólag is boldog szülinapot, neki éljen sokáig. Hát mi is azt kívánjuk innen a Super DJ rádióval. Sok boldog születésnapot, Bazsi! És hát akkor még egyszer nem fogom lejátszani a születésnapi dalt, ha nem haragszol. Viszont ez a remek kis Flame Maker zene szóljon akkor Bazsinak. Álom szigetén! Hát valósuljon meg mindenkinek! Természetesen ez is ATBR Remix!

Na ki, hogy érzi magát? Hát sajnos eltelt már egy jó bő óra hossza a mai műsoromból. És nem unatkozni, hogy nem fogtuk unatkozni a műsorom után is. Hisz Kőszegi Gabi érkezik hozzátok nem sokára. Na jön egy kis ergo zene, mit szóltok hozzá? David Costa remixben, pörög itt nem sokára. És az a bizonyos Ballag a katona című zene itt a Szupér DJ Rádióban.

Na hát kíváncsi vagyok, hogy Encsike felismeri Gabinak a hangját. Szia Gabó, sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig. Gyönyörű, szép estét kívánok mindenkinek is, kellemes zenehallgatást. Neked pedig jó adást kívánok is, üdv minden kedves Super DJ rádiós hallgatónak. Hát köszönjük szépen. De elárulok neked valamit, Encsike, hogy én még mindig nem Gabi vagyok, hanem DJ Robix. Nem tudom, remélem, hogy attól függetlenül maradni fogsz. És végre egy hölgy! Hát megmondom őszintén, kicsit hiányoltalak már. Na, hol van a drága Encsikénk? Remélem, hogy nem okoztam nagy csalódást, hogy én vagyok most éterben. Vagy itt. Na de ettől függetlenül én nem haragszok. Következő zene szóljon neked is. Egy remek kis Ergo. Ballag a katona. David Costa remixben. Itt a Super DJ Rádióban.

Na, egyébként egy kérdésem van, Encsike, hogyha te reggel 8 óta fülelek, azt írod, akkor hogy nem tudtad, hogy én vagyok most adásban, hogy összekevertél Gabival. Aki majd jön utánam nem sokára, még egy jó 3-4 óra, hosszam múlva, vagy jönnek is Álmokfutók, és az a bizonyos Robinson. Szintén egy remek kis ATBR, egyébként ATBR zenét nagyon szeretem használni ugye a mixeimbe, mert nagyon jó kis remixeket szokott csinálni, és ugyanúgy David Costa is, és sokan mások is. Na, egy remek kis Álmokfutók, mit szóltok hozzá?

Semmi gond, az a lényegen csak, hogy itt vagy. Azért csak óvatosan, vezetés közben nem írkálunk, ez köztudott. Na, a gyerekek, mi újság van? Mi szóljon? Ruzsa Magdolna, Soho Party, TNT, van még itt Naksi Brunner, mit szóltok hozzá?

Hampó Árfi, itt van velünk Doki is, szia, szép estét! És ahogy Tencsikelem, akkor tegyem az úzáját. Ezt egyébként én szoktam mondani, egyem az úzáját. Na, a következő zene szóljon mindenkinek, kis kedves páromnak is, egy remek kis Nákszien Brunel pont itt kiabált, hogy Nákszien Brunel legyen, ha már így felhoztam. És az a bizonyos Budapest parádé. És Zambó Árfi. Na, Doki, figyelj csak. Azért is. Lesz egy Zambó Árfi, csak neked.

És ki érzi azt az érzést, amit most én, hogy ez a tipikus olyan zene, ahol még ott is feláll a szőr, ahol nincs. Nachschenbrunner, Budapest parádé, ki az, aki szereti?

És itt van velünk Denisza is. Szia, mi mindig veletek vagyunk. Üdv és puszi Vajkócra és vendégeinknek, Robinak és Jánának. Hajrá, Super DJ Rádió, nagyon szépen köszönjük. Na, hát, hogy ígértem, egy remek kis Nákszin Brunner Attila után szóljon, akkor Denisza, mit szólsz hozzá, hogyha küldök neked is, és Gabi is ilyen, nem lehet elfelejteni, ezt nem. Úgyhogy szóljon nektek. Egy kicsit elmegyek ettől a... Nem megyek el igazából, hanem Zambó Jimmynek egy dalát dolgozták föl, hogy nehogy kikapjak véletlenül a főnökségtől, hogy Zambó Jimmyt lejátszok. Ezért lejátszok egy Zambó Jimmy dalt, viszont Dr. BRS és Very Tommy adja elő ezt a remek kis dalt, nekem tetszik egyébként így átdolgozásba. És a szám címe legyen Ugye Nem Bántad Meg, és szintén ATBR remixben, hát miért is ne? Na mit szóltok hozzá? És akkor így nem kapok ki, és akkor Doki is kicsit örülhet, hogy Zambó Jimmy dal fog szólni itt a Super DJ Rádióban, nem sokára.

Na hát köszönjük a képet! Denisszal üdvözlöm a csapatot! Sziasztok, sziasztok! Remélem, hogy jól érzitek magatokat!

Hát, na, mindegy, hát itt közben, hogy hallgatom itt a zenét, meg mixelek, itt közben küldik a Denis a jobbnál jobb finomságokat, ilyen már csurgatom a nyálamat. Na, hát akkor tele asztalnak küldeném. Atya úristen, mik van, akkor kérem szépen! Jaj! Jana, sehova a jó kis helyről, hát ezeket ott akarod hagyni? Na, Neoton Familia! Neoton Familia! I love you!

Na, hát az a lényeg, hogy maradunk, maradunk, hát persze, hogy maradjatok. Na, mit szóltok egy, nem lesz leszedve a fejem, egy fekete vonat dalhoz. Na, mehet? Fekete vonat a város másik oldalán. Nagyon jó lesz, higgyétek el.

hát akkor a papának is nagy üdvözlet innen a Super DJ Rádióból. Jó egészséget kívánunk a papának. És Öcsi Kovalik írja, hogy már ha így nem mehet, gyere a Junior Ragamuffin. Hát nem akarok kikapni, úgyhogy nem nagyon akarok itt LR Juniorozni, és megmondom őszintén, hogy nekem így remixben még nincs meg ez az LR, de LR Junior talán még lehet, hogy a vége fele lehet így bepakolok, de mit szólsz hozzá egy remek kis Emergency House-hoz, és azon belül is a nyakig ér a Holiday. Na, Öcsi, jó lesz? Ne haragudj, csak nem akarom, hogy szétugják a balagomat. És remek kis Carpe Diem. Ez a bizonyos álomhajó.

Na hát úgy látom, hogy Dennis így, Jöcsi az én testvérem, akkor gondolom, hogy Stefán is valahol oda tartozik. Úgyhogy akkor, igen, Emergency House. Erre bulisztunk sokat tényleg.

Na, akkor esetleg hélium, eső. Hát most eszembe jutott erről a héliumról egy dolog. Ugye mi itt lakunk, gyorsan elmondom. Itt lakunk kint Angliában párommal, és hát ugye itt ez a héliumos dolog itt nagyon elterjedt egyébként így embereknél. Most például egy, most azért is jutott eszembe egyébként ez a hélium, mert ugye például most a szomszédunk, most költöztek ide nem olyan régen, nem nagyon örülünk neki, de mindegy, ilyen fiatalokból álló család, vagy nem is tudom, most pont buliznak itt, és ugye hát ez a hélium dolog itt nagyon elterjedt, ugye vesznek egy ilyen, képzeljétek el, egy ilyen héliumos, hát amivel ugye felfújják a lufikat, ilyen, hát ilyen olyan, mint egy, mi az? Most így hirtelen nem jutott eszembe. Hát ilyen palackot, olyas, mint a, igen, héliumos palack, és azt a széndioxid, vagy hélium, vagy nem is tudom mi az. Na mindegy, és vesznek egy ilyen palackot, és képzeljétek, hogy azt szívják, hogy így belefújják ilyen lufiba, és azt kezdik el szívni, és ugye ettől pepörögnek, vagy jókedvük van, én nem is tudom. Úgyhogy itt ez van, de mindegy, el kell viselni. Na hát hélium helyett mit szólsz hozzá, hogyha egy kis Zoltán Erika szerelemre születtem, ez szóljon nektek, a csapatnak és minden Super DJ rádió hallgatónak. Itt a DJ Rovix műsorában.

És nem sokára, jó negyed óra múlva Kőszegi Gabi érkezik hozzátok. És egyébként ezeket a dalokat megtaláljátok a YouTube csatornámon, DJ Rux néven vagyok fönt. És jövő héten is újdonság magyar mix lesz hallható. És köszönöm szépen, Zsolti király vagy. Hát köszönöm szépen, bóknak veszem. Zoltán Erika, szerelemre születtem, szóljon nektek!

legyen végére egy Eddadal, de előtte nem is, igen, de utána lesz még egy ilyen elköszönő zeném, azt az anyukáknak szeretném majd küldeni, külön speciálba. Na de Zsoltit kérdezném, hogy szeresd a testem, baby, mit szólsz hozzá?

Gabi, hogyha itt vagy és hallgatsz, remélem, hogy nem haragszol, hogy egy kicsit belenyúlok a műsorodba. Két szám, még három szám erejéig még itt leszek veletek. És utána Kőszegi Gabi érkezik. Baby Sisters és az a bizonyos Szeresd a testem. És utána lesz még egy Edda dal és a leköszönő zeném az anyukáknak.

És egyébként ez egy remek kis Brian B. remix. Na és akkor utolsó előtti szám következik. Remek kis Edda dal, egyébként ezt már játszottam, de nem baj, lejátszom még egyszer. Álmodtam egy világot, a szám címe. Remélem jó lesz.

Nem, nem az lesz, változtatok. Mit szólsz hozzá? Denisza Edda művektől a kör legyen. De ez eredetűen fog szólni, mivel hogy az anyák napi dalocska, amit szeretnék küldeni az anyáknak, az is egy eredeti dal lesz, nem remixelt. Úgyhogy akkor szóljon két dal még nektek. Úgyhogy Gabi, ne rák szét az ideget miattam, úgyhogy bocsi. Na jöjjön nekünk egy kis Edda dal. Utolsó előtti zárásként

És még egy dal, nem sokára. Külön az anyáknak, erre készültem. És Gabi, ne haragudj! Túl óra pénzt úgyse fizetnek. És majd max te is ráhúzol egy 3-4 percet. Úgyhogy bocsi.

0: Na és akkor a leköszönő zeném legyen egy kis Paulina, és az a bizonyos anya, szóljon minden anyukának, keresztanyukának és minden nagymamának. És legyetek boldogok, és köszönjük szépen, hogy vagytok. És éljetek nagyon sokáig.
1: Válasz mindenre, egy dalszót, a kör.

nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a két órában, és Gabi, ne haragudj. Átadom a szót Gabinak és a keverőpultot. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Anyukák, nagyon sok boldog anyák napját kívánok még egyszer, és ezzel a remek Paulina dallal tényleg kívánok nektek nagyon sok boldog életet még, és anyukám, tudom, hogy nem hallgatsz, és hát megmondom őszintén, hogy elég régóta láttam már anyukámat. Úgyhogy anyukám, nagyon szeretlek, és hiányzol. Köszönöm szépen, hogy vagy nekem, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, drága Super DJ Rádió hallgatók. Én, ha minden igaz, akkor jövő héten szombaton jövök vissza hozzátok live session műsorommal, és igen, felrobbantjuk itt a rádiót. Gabi, nem sokára te következel. Köszönöm még egyszer, és további szép estét és jó szórakozást. Vigyázzatok magatokra. Legyetek jók, sziasztok!

Tehát akkor sziasztok, szuperek, késők a hölgyeknek, puszi a lányoknak, és egy hatalmas pacsontás az uraknak. Hosszó, sziasztok, éjjeli baglyok! 10 óra múlt 10 perccel, ami azt jelenti, hogy megkezdődik az Éjjeli Express. Velem Kőszegi Gabival. DJ Robixnak köszönjük a nagy szóra 2 órát. Egy szuper zenéket hoztál, Robix, köszi!

micsoda nap, kérem szépen. Szuper zenék mentek itt a rádióba reggeltől. Kora reggeltől. Nem hiába magyar napot tartottunk. Ami most már velem befejeződik. Van egy Viber számunk természetesen 3670459595. Ide várok minden kedves üzenetet. És csak annyit mondok, hogy akkor robogjon az a bizonyos magyar parti. És mindenkinek jó szórakozást kívánok!

és kedves éjjeli baglyok, itt az idő, hogy megnyissuk azt a bizonyos bagoly naplót, megnézzük, kik azok az éjjeli baglyok, akik ma este is velünk tartottak, velünk tartanak. És nézzük meg, hogy hol van az első megálló, ami nem más, mint Dócsa. Itt van velünk Hörbi. És úgy berobogott hozzánk elsőnek, mint 220 felett Neutonék. Körbi azt írja, szép estét mindenkinek, Ócsa jelen.

És akkor mindenkit meginvitálnék egy gyors kis holidayre. Igaz, hogy még csak május van, de már csak egy hónap aztán itt van június. Örbi azt írja, jegy megváltva, a pizsi felvéve, a csipa pedig kitörölve. Úgyhogy készen állok, mókmester, toljad neki, és remélem, hogy ma énekelsz. Hát kedves Örbi, üdvözöllek még egyszer, és igen, valószínű, hogy ma lesz egy kis éneklés is, mivel Hungary se nap van.

és akkor itt 10 óra 16 perckor üdvözölném Gyuri bácsit is. Korda családi tiszteleti tette a Super DJ-n. Második megálló pedig Erdély, Herdő, Szent György. Drága is a család is itt van velünk reggeltől egészen estig. Gyönyörű estét kívánunk, kedves Kőszegi Gabi. Erdélyből, Erdő, Szent Györgyből. Az is a család még mindig jelen. Örülünk, hogy újra pakoljárás van, már bántunk. Ilyenek a Hungarian Melodic. Örülök, hogy itt vagytok, sziasztok!

kedves éjjeli magyok, ez az, amit mindenkinek kívánok. Süssön rátok a napsugár, na meg a kék ég. Ez az, amit én is Skóciában sajnos nem mindig tapasztalok meg. Ezért mindig irigykedve hallom az ilyen zenék.

Hatalmas ölelésem a Nyugger Klubnak is. Látom, hogy itt huncutkodnak, beindult az élet. Az én drága spék spanom, azt írja, este van baze, süt a hold. Szia, főbosszi!

kedves magyok, egy kis igazi balatoni hangulat, amikor ültünk a mólón, lógattuk a lógatnivalót, aztán jött a sablonos helyzet.

köszönteni a mi drága főcsaposunkat, és itt van velünk Encsikénk, aki azt írja, szia Kőszegi Gabi, sziasztok bagyok! Encsike jelen és várja a nyugati pályaudvaron, hogy megálljon a Magyar Bagoly Express. Remélem van még hely az első osztályon. És gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, na meg kellemes zenei utazást. Puszcsika, Encsike! Hello, drága Encsi! Természetesen az első hely lefoglalva. Az a bizonyos bolhás, bársonyos. Az első osztály.

0: És akkor kérem szépen, Balaton után menjünk fel a hegyekbe. A balatoni hegyekbe, oda a Baracson, Tomaj, stb.
1: Hát itt van az egész, az iroda már tele van, a munka nincs kész. Hova tegyem magamat, hát eldobom az anyamat.
0: Köszönöm felém, drága tesómat, The Long Black Hair, Szolnok Cityből. Hello, Szolnok! Végre megjött a drága tesó. Hatalmas kezdés. Vártalak, mint kocka az esti etetést. Puszi a drága Femlinek is kociába. Szuper szombat estét mindenkinek, a Nyugger Bandának pedig

megköszöntödik egy olyan felszállót is, mégpedig Veronikánkat. És azt írja, szia, kérnék a férjemnek, Kovalit öcsinek, és a Vajkóciaknak, Deninek, Tibinek, Robinak, Janának, Papának, Matyinak, Moncsinak a Héliumtól az első című számot. Szuperek vagytok egész nap! Sziasztok, Vajkóciak! Szia, Veronika! Sziasztok, a Zsüzibe említettek! Örülök, hogy itt vagytok!

És a magja között köszönteném a mi Putyer Lajosunkat is, aki annyit ír nekem, Üdv Gábor, jelen. Szia Lajos, örülök, hogy itt vagy, és hogy velünk tartasz te is ezen a hangeri

kedves Sörbi, az éneklés megvolt. Ugye ránézek itt a műsoradatra, egyből 50 hallgatóval kevesebb lesz.

és kedves magjak, ilyen, amikor jön egy felhő, aki leszáll közénk, aztán tol egy vad táncot, úgy, mint az én tesóm Zoller, amikor küldi nekem a táncoló gifet.

Attitude Vajkócról neked és nekünk, továbbra is itt. Kaptam egy aranyos képet itt a GBR-ről, na meg arról, hogy a kutyus is örömmel hallgatja a szupert. Dennis azt írja, Vajkócon még Roki is titeket hallgat. Sziasztok, Vajkóciak, Pacsi, Roki!

És akkor kedves hölgyeim, 10 óra után 32 perccel meginvitáltam hozzátok Emmanuelt. Azt az igazi klasszikus Safety Pro-t. Valamikor még a 90-es évekből.

köszöntenék egy újabb felszállót, debreceni cserediák barátomat, aki mellesleg DJ is. Szevasz Bazsikám! Bazsi azt írja, vagyok csak a keverés, befejezem, cup mindenkinek. Azt írja nekem, Eurodance lesz. Barátom, gyártsad itt a slágereket.

0: És akkor kérem szépen, kedves szuperek, azt szokták mondani, hogy van egy kék tó a ház alatt. Mondjuk nálunk nincs. Ez olyan minden cyber gyereknek, meg cyber csajnak. És a következő megállom pedig nem más, mint Borsod Nádasd. Köszönteni Drahos Lacit is.
1: Mert nem mutatom meg a kocsámatot.
0: Aki annyit érekem, szép estét kívánok, itt Borsod Nádasd pizzéria. Sziasztok, Borsod Nádasiak! Hatalmas pacsom a pizzériába, és remélem, hogy a szuper max hangerőn szól nálatok is.

És akkor ezt küldöm az összes cimbimnek, BC-nek, Bazsinak, meg persze az összes szupernek. Virtuálisan lököm nektek a sört. És köszönteném akkor BC barátomat is, aki azt írja, szevasz Bari, két fülem, mint Tapsi Hapcsinak, király vagy, jól nyomod. Szevasz BC-kém, örülök, hogy van idő fülelni.

És hogy drága Hörbírja, na ez az igazi retro. Hát így van, kedves Hörbikém. Ha már retro, akkor nyomjuk retroba. Vagy valahogy úgy. Azon gondolkodom, hogy mindjárt előkapom az énekes könyvet. Azt

gyere kislány, gyere! Itt a szuperen szól a zene. Többi azt írja, már ütemre jár a lábam. Kezdem menőkém lenni. Zorcsinál meg úgy néz ki, hogy masturbation van. Azt írja, ne zavarjuk.

Köszönöm egy kedves üzenetet itt Borsod Nádasból is. Draus Laci azt írja, nagyon jók vagytok, köszönöm szépen. Kedves Lacikám, mi köszönjük, hogy hallgattok. Újabb megállom pedig Oroszlány, azaz most már Tatabánya. Oroszlány menni munka. Ez Zori nem beszélni magyar. Köszönteném Nagy Zoli barátomat. Zoli azt írja, mondanám én is páromnak, három gyerekünk édesanyjának, de valószínű, hogy három órája a lóbört húzza. Zoli azt írja, én is azt tenném, de munkában nem olyan könnyű. Üdv az ilyen is csicsergőknek. Ja és Egi. Zolikám, mindent meg lehet oldani.

És igen, kezdve szépen a kedves éjjeli vagyok. Sajnos, egyszer véget ér az a bizonyos ifjúság. Na de nem ma este, az már biztos. Közben itt kapom a táncoló fekete lakcipőket, itt a Nyugger Klubtól.

Hatalmas pacsim Kovács Kokó Lacinak is. Ahó, ahó, ismét küt. Egész nap Ungarise. Király, köszi, hogy a faszában napunk. Krisztus Zsótina meg Kokó. Hatalmas pacsis kacok. Örülök, hogy itt vagytok. És annak még jobban, hogy egész nap minket hallgattatok.

Marshall-el és Magyar Nicsi Szilviának is. Szia, kedves Szilvi! Üdv itt az éjjeli baglyoknál! Szilvi azt írja, szia, hépítem az olajhűtő zenére! Szupi! Hát jó munkát! Jó munkához szól a nóta!

És örömmel látom, hogy Péci barátom is még jelen. Egy kemény egy munka, hogy nyomja ott a munkát. Azt írja nekem, orbitális a műsor. Hát köszi barátom, kezd beütni a kubu.

röviden. Hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. És kedves bankjok, ez az este, ez tényleg emlékidéző. Emlékszem még, amikor volt a 8-os ballagás, mert volt a 20 év múlva. A csajok meg pityeregtek, a srácok meg vigyorba. Mindenki alig várta, majd kezdődjön a nyári szünet. Na meg az új kaland, ugye a továbbtanulás alkalmával. A tanárok voltak a legboldogabbak, megszabadultak a csürhétől.

is itt van Béci üzenete. Magyar napon Charlotte is szívesen hallgatunk, ha elmenne a hangot berekednél. Jégdupla whiskyvel. Most már a hangom szerintem megvan hozzá. 50 fok után azért egy kicsit megreked az ember.

is köszöntenék egy újabb felszállót. Reisinger Misink is itt van. Szia, Gabi DJ! Ma a magyar kultúreste van. Nagyon jó. Üdv, Misi! Szia, Misikém! Üdvözöllek újra! Akaratom elevére is Charlie bácsi leszek hamarosan. Neked is generál valami gyógyszer. Egy jó kis írsai.

megköszönteném Csabit is. Szia, Super DJ Rádió, kedves akárki, most így hirtelen nem tudom ki vagy, de ha lehetne, ezt a műsort majd egész évben el lehet kérni. Előre is köszi. Hát szevasz Csabikám, hogy a fenében-e? Amúgy én a kőszegi Gabi vagyok, az éjszakai bagoly. Szigorúan este 10 után, éjjeli baglyoknak.

Kedves szüperek, kedves bagyok, 11 óra 15 perc, töretlenül robogunk. Igazi kis balatoni feeling ismét. Általában engem májusban így már beszokott indítani, főleg amikor még otthon Hungary-sében laktam. Alig vártam, hogy kezdődjön a balatoni szezon, aztán lehessen vadulni, na meg jókat zenélni.

műsora következő lett a Viberünkről. Denisza azt írja, mi lassan zárunk, köszönjük az egész napot, szuperek voltatok, és várjuk a legközelebbi magyar napot. Puszi nektek és nekünk, öcsi Veronika, papa Robi, Jana, és persze párja Tibi, akit nagyon szeret. Kedves Denisza, üzenet átadva, és még egyszer mi köszönjük, hogy itt voltatok velünk.

helyen, kedves szuperek, rátok gondolok. Állok a bárpultnál, azaz a DJ pultnál. Mondjuk, ha ti látnátok, nem biztos, hogy ájulás lenne. A hangomat

kedves szuperekedves bagyok. Ez volt mindig a hétvégi, úgymond parti indulóm. Péntek este, mindig betoltam hazafele a melóból. Vége van már a hétnek. Hát nálam tényleg vége volt. Péntek este elkezdődött, aztán valamikor vasárnap délután ért véget.

egy kedves uraim, egy gyors kérdés, egy balatoni villa, mondjam, mit az a csipetnyi tangarájt, tessék megírni a választ. Azt mondja, türemény gyűjtemény.

És figyelj, kedves bagyok, amikor annó ez a zene ment, utáltam is, meg szerettem is, utáltam, mert mindig arra emlékeztetett, hogy kezdődik a nyár, azaz vége a nyárnak, kezdődik az iskola, főleg szeptember elején, az a tipikus forró augusztus,

remélem, még erre is emlékeztek. 99, a vanillás Ági, és a most jó, az az Agnes Vanilla.

Pestő azt írja, hát ja, sírja a tavasz, szlovén olasz túra. Peca, majd Párizs. Ezt kedves Pesta, akinek bejött az élet.

az originál verzió pedig 94-ből. Egy igazi kis balatoni nyár. Na meg a Soho Party. Na meg a hamburger 5000 ér a Balatonon.

kedves Pesta, teljesen egyetértek veled. 200%-os munka meg a fájós hát, köhögés aranyér. Skóciában ugyanez a helyzet, amikor az ember 7-ből 7-et nyom. Erre mondják azt, hogy valakinek bejött az élet, mi? Nekünk bejött, az már biztos.

köszönteném Oroszlányt is. Piros bicikli kizárólagos forgalmazóját, Macskási Szilvit. Dr. Szöszi. Szia Gábor, itt vagyok ám. Hallgatlak. Nagyon jó zenéket játszol. És főleg a kék szemű lányok. És ráadásul azok a kék szeműek még szőkék is, ugye? A szomszéd lánya, a szomszédból meg a szőke.

hatalmas pacsoba. Tengeren túra is. Itt van velünk Frityónk. Hello Frityó. Hello over the ocean. Frityó azt írja hello mindenkinek.

Tordi Miki barátom is üdvözli az itt lévő hölgyeket, aki egy pusztantást küld nekik, és Macskás és Trivit is üdvözli. Szomszéd lány, aki szép és szőke, és kék szemű. Hello, Szilvi!

És igen, kedves Pesta, tudod, ahogy beszéltük, kemény munkának megvan a gyönyörű eredménye. Nice Silver BMW. Igazi kis szépség, ugye? Béci barátom meg annyit ír, ne énekelj! Hát Bécikém, ha tudnám, akkor leírnám. De így sokkal egyszerűbb.

Toldi Viki, így a DJ Gabelje, gondoskodsz az estéről, mint mindig. Csapas kedves DJ. Köszönöm a kedves szavakat, Mikikém. Efit jó barátom, meg annyit ír nagyon jó zenék. Valahogy te ezt nagyon érzed. A kedves Fritjó, ez az, amikor a kubu beüt. Ilyenkor az ember jobban érzi a dolgokat. Megy a mókolás ezerrel, kérem szépen.

0: Megvan az a feeling, tudjátok, vadangyal, Natalia Oreiro. Vagy valahogy úgy, csíptem azt a sorozatot.
1: Homokba írtuk azt a szót, és hívjuk mindörökké tart.
0: Pécias, DJ Pakoyin, The Hungarian Remix.

drága Hörbi pedig annyit kérdezze, lesz túl óra, bókmester. Hát kedves Hörbi, a kubu még félig van, úgyhogy szerintem lesz. Szerintem még egy olyan laza 20 perc. Aztán meglátjuk, lehet abból lesz több is.

0: picipari pedig annyit ír: jobb vagy, mint az energiaital, az összes álmat kibasztad már a szememből, a hangoddal. Jobb vagyok, mint a Red Bull, mi?
1: Legyél táncra kész, kitest, ha egymásul néz.
0: Jó van, vaze, jön még kutyára a teherautó.

Dennis, pedig annyit ír már csak a párommal, Tibivel. Imádás van, nagyon jó vagy. Számot neked és nekünk. Akkor a következő jöjjön nektek. Meglepi.

akkor kedves Derisza és Tibi, Vénusz, na meg az a bizonyos régi nyár. Csak most csak nektek itt a Szuperen, velem Kőszegi Gabival, a Félhúhúval.

és Toldi Mikink azt írja, hát főcsaposunk, kitapni kellene a DJ-t. Két skót whisky rendel, kérlek, remek az este, DJ Gabesz. És itt van főcsaposunk is, most értem haza a kórházból, sajnos családi tragédia, de a fülembe hallgattalak. Igazából a zene, ami segített az elmúlt 5-6 órába, na is az ének hangod.

kedves főcsapos, nagyon örülünk, hogy itt vagy. Így a rossz dolgok ellenére is. Egy igazi szuper, kérem szépen, az így nyomja. Ilyen egy igazi család. Ilyen a szuper család, kérem szépen. És a mi főcsaposunk Encsik erre a legjobb példa.

és volt az a bizonyos fiú csapat 1999 Picasso Branch. Homokozsónak köze volt hozzájuk, és az álmodj rólam.

basszus, azt a táncot, amit lenyomtak. Emlékszem még, amikor a Viván mentek ezek a klippek. Úgy mozogtak, mint a robotok. Egy időben, egy ritmusra. Úgy, mint az autón a vezérlés. Gyönyörűen ott volt a timing.

Kedves uraim, az egyik kedvencem volt 98-as eredeti verzió, a Vétek és a Várj, igazi szakítós nóta. Ó Istenem, hányszor volt ilyen szakítás után, amikor az ember benyomta ezt a számot, és MP3 lejátszó a zsebbe, a Mini 3-as elem. Azok a 2000-es évek, ugye?

Leszóval kedves bakjok, a szív hangja után visszatérünk 96-ba. Hip Hop Boys, ott várok rád. When the party goes tonight. Where else? Just in a Super DJ Radio. With the Night Owls.

itt van a mi főcsaposunk Üzie, aki annyit érdekel, és mindig a fülembe mindig duruzsolsz. Kedves Encsike, büszke vagyok rád. Egy igazi, szuper

0: Hogy is volt ez 2004? Ha lemegy a nap. A Gangsta Zole, na meg a Tunyogi Orsi.
1: Kéred, hogy menjünk el már.
0: Jött egy felhő, mi leszállt közénk, és mi felszállunk rá oly könnyedén.

képet Denis Ájéktól is. Sziasztok! Denis Ájék azt írják, imádjuk ezt is. Jó látni titeket! És a Isti közie, szuper emlékek ébresztése, és felidézőse jön az emberbe ezek a dallamok hallatán. Köszi! Kedves Istikém, én köszi, hogy még itt vagytok!

kedves urai, Manó Mr. Rick megénekelte az igazságot, hogy ő se érti a nőket. Ne kedves uraim, hogy is van ez? Mr. Rick és az Úgy várlak, itt a Szuperen.

És itt van Teresájék üzie. Még jó, hogy megfőztem a finom leveskét holnapra, na, mert ezt nem lehet abba hagyni. A vasárnapi leves, ugye? Oh my god! Emlékszem még, amikor kedves édesanyám is csinálta nekünk a vasárnapi rántott húsit. Na, megjött az a bizonyos erőleves. Tudjátok, így a szombat esti parti után.

kedves szuperek, kedves bagyok! Ezt tényleg nem lehet abba hagyni. Megmondom az igazat, 11-kor már vár akartam régen köszönni. De amint mondtam, ugye, ahogy kezd ütni a kubu, úgy jön a hangulat. Na meg persze magyar retro. Magyarország idő szerint éjfél múlt 16 perccel. Nekem még azért van itt, ha minden igaz, 44 percem éjfélig. Addig akkor folytassuk a Hungary Sephardit egy jó kis Betty Love-val. És emeljük most már a BPM-en, így az utolsó 44 percbe.

kérlek szépen titeket, 2002-t írunk, itt voltak a Fresh lányok, és az Én is imádlak. Amikor azt énekelték, hogy az ajtó néha bezárul, meg egyszer volt, hol nem volt, két ember, meg gondolom egy fiú, meg egy lány, mi? Meg volt a félig ördör, félig angyal. Ja, bocsi, ez nem az a történet.

Itt egy üzi, ami drága főcsaposunktól, MCK-től. Köszi, drága Toldi Miki, nagyon kedves vagy. És így van, az elem minden helyzetben segít. Akkor is, ha szomorú az ember, és akkor is, ha boldog. Én már csak tudom, hiszen több mint 8 éve vagyok SDR, ha függő. Pusztjik a mindenkinek, MCK-e. MCK azt írja, ez nem is Kubu Gabi, hallottam a sör pattintást. És még a füle is jó. Hiába vendéglátós, 30 év tapasztalattal, ami drága MCK-nk.

macskási szívű és agyét ír. Tisztán hallottam a Sisten és Tegi. Encsikének pedig kitartást kívánok az élethelyzethez. És szívvikém, fodrászoknak jó a hallásuk. A Gedeon néni. Örülök, hogy itt vagy.

is kérem szépen, hogy is volt ez? 1989 természetesen. Honnan a banzáj? És az a bizonyos, induljon a banzáj! Banzáj! Meg ezek a bizonyos 20. századi jelek, hol is máshol? Hát a falakon!

Anisza is azt írja, ezek egyre jobbak, hát hogy lesz ebből alvás? A lényeg az, hogy a húsi leves holnapra kész, úgyhogy partira fel. Köszi, hogy itt vagytok, köszi, hogy fileltek. Viki is mondja, DJ Gabesz remek az este, jó a parti. Gratula, mint mindig, yes, Banzai 989. És ez a bizonyos

micsoda bokok, kérem szépen. Az én BC barátom azt írja, szexi hangod van, csak hangsúlyoznám, erősebb bassza a fülem, amikor énekelsz. Jó van, vazá.

Puskás Izé pedig annyit ír, nem számít. Imádom, ahogy beleénekelsz. Olyan, mint amikor én kiejtem az ollót a kezemből. Köszi Szilvikém, ez jó volt.

neked, kedves szuperek, kedves éjjeli baglyok! Mindenkit arra kérdék, hogy kezeket a magasba! 1999-et írunk! Splash nagyba tombol! A tedd fel a kezeddel!

mostanami főcsapink üzenete. Bacskási Szilvikém, köszönöm szépen, nagyon ari vagy, de tudom, hogy te is konyítasz valamit a csapoláshoz, én ma este helyet kéne cserélni. Ugyanis Encsing csak azt írja, bacsak fülelek, puszcsika, kérnék neked egy jó kis piros biciklit az MC Hover meg a teknőtől. Az kemény zene, mindjárt megkeresem. Na jó, csak szivatlak.

Tök pedig annyit ír, fiatal az biztos, na de szép is. Kedves Zolikám, azt írják, hogy bizonyos alkohol mennyiség után minden gyönyörűséget ad, minden szépséget nyer.

0: érzem, hogy nem lesz folytatás.
1: A kedves uraim, hogy is volt ez? Az a bizonyos hazudós lány, akit általában így a háta közepére szokott kívánni az ember.

utasítom, drága Herbi üzenete, aki annyit ír nekem hihetetlen, hogy ezek a zenék semmit nem vesztettek a hatásukból. Hát így van, kedves Herbikém, amikor meghallom ezeket a zenéket, újba az asztalon képzelem magam, amikor az asztal közepén táncolok, aztán dől a vodka,

hét igazán jónak tűnt, aztán kerestelek, mint a gazabban a tűt, pedig tudhattam volna, ez nem vitás. A másnál vagy, és mivel sántikálsz, tudom, a pénzem kellett, na meg a lakásom. A kicsi esznek velem nagyon utálom, de mégis vártam rád egy hosszú héten át.

0: 12-es bankjuk az időgép előve 2001-be, amikor azt mondják, hogy szavakon túl, hogy is volt ez, Groove House megénekelte, a Judy.
1: Egy kicsit kilazul mindened, gyere a szavakon túlra.
0: Ugyanis azt mondta, ennyi az egész, átölel egy kéz. Ennyiről akar szólni ez a dal? Valahogy úgy.

Mocskás, ez írja, hogy itt írok, ilyen csike. Na de csak ma, csak most, zsörcsapolok vasalás közbe, és még nem is sütöttem, ennem kellene. Az éjjeli receptek az éjjeli magjokkal. Az előző csatornán még Mocskási Szilvivel így nyomtuk. Ment az éjszakai műszak, aztán közben főztünk, meg ettünk.

azért Tolzsi Miki barátom üzi. Ahogy írtam rég, nem érdekel a lottó. Ötös itt van nekünk, DJ Gabesz, mindent visz. Köszi Mikikém.

98-at térünk ismét. A kerozin előjött a dá-dá-dával. Ülök a sarokba egy éjszakai bárba. Nézem a nőt a félhomályba. Már ha az ember nem volt annyira bebaszcsizva. Félhomály az volt. A látás az meg biztos, hogy kettős volt. A lényeg az, hogy ő volt az Ukrajna szépe. Most nem az X-faktoros csajról beszélünk, a szőkérő. Hogy is hívták? Valamilyen Erika volt. A BCK bírná meg, hogy hívták azt az ugrát.

Akadémik írja, DJ Gabesz nagyot mókolsz, imádás. Köszi, Vikikém. Pár év aztán majd megtanulok mixelni is. Csak mint a kiskutya meg a zugatás.

csak a kedves baglyok az időgépet, átállítottuk egy évvel előre. 2000-et írunk, volt az a formáció, hogy Splash, a Water Splash, és a Lázad a szívem. Oh my God, mekkora zene volt!

amikor mondja, érzem neked is jó. Moskás és Szirűzi a Viberről, Lotto a bolondok adója, főgyeremény csak is Kőszegi Gabi, Szilvikém.

Ludovik írja, akkor elgurult, ismét, DJ Gabez, hajrá, szeretem. És hogy ismer, tényleg elgurult. Istenem, mekkora oroszlán sírás lesz ma reggel, amikor fel kell

igen, szuper, gyere, gyere még, hiszen soha nem elég. Itt van Teresa Üzie is, ezt komolyan nem lehet abba hagyni. Holnap várnak a konyhába besegítésre. Köszi, hogy itt vagytok.

Kedves baglyok, visszarepítelek titeket 96-ba. Milyen szuper kis idő volt az, ugye? Volt az Álmok Futó nevű formáció. A Kozsó, a Hobo Kozsó. Amit mondtam, 1996. Vigyázz rám, angyal! Megmondom őszintén, imádtam őket.

Tracy barátom is küldött egy képet ide a Viberre. 3670-45-99-95. Van az a szituáció, amikor az ember elmegy a szemorvoshoz, aztán a szemorvos megkérdezi, és most sorolja fel, hogy mit lát. Páciens megszólal, vodka pálinka, konyak jéger. Ön egyértelműen rövid látó. Béci azt írja, Gábor, ön is az.

csak, hogy hogy is szólt ez. 2005-öt írunk. Roni, még sohasem. És a szöveg valahogy így szól, távol innen hívogat a tenger, messze földön magasak a házak, növek fenn az égen az ezüstös repülők. Oh my god, mekkora zene volt ez is!

hívtam Doldi Miki barátom üzie, aki annyit ír nekem, DJ Gabesz, már a szomszédokkal táncolunk. Hatalmas pasi a szomszédoknak. Miki kém, hangerőt a maximumra, hadd élvezze a környék. És persze köszönöm, hogy terjeszted az igét. Szuper DJ, emlékeket idézünk, és törődünk a szomszédokkal.

Zoli Viki barátom pedig annyit írja a Viberünkre, hogy te is a szuper összehoz minket. Úristen, mit pókolsz! Kedves Vikikém, köszi, hogy itt vagy, és köszi ezeket a nagyszerű üzenetek.

Bagyok, szeretnélek visszakalauzolni titeket 94-be. 1994, 1994. Megfogta a kezemet, olyan jó volt, mikor ölelni. Olyan jó volt. De meg a TNT. A bomba, amikor robban. Azt mondták, hogy olyan jó volt, amikor az utolsó pillanat, ami megmaradt. Bár csak láthatnám újra.

Mókás és Szilvi megosztott pár kis szösztenetet velem. Volt 240 a kanyarban a motoron, de imádtam az én Divi mögött. Kedves Szilvi, igazi emlékidéző nóták ügye.

ez itt a Macsás és Steven üzenete, aki a jövőben abszolút emlékeket idézel, nagyon szuper nótákat játszol. Szívikém, köszönöm.

Karozin is megénekelte 2001-ben, hogy halál a Mayra. Kedves szuperek, vissza 2001-be, és akkor annyit mondok, halál a Mayra.

macskás szív írja. Júj, tudod, hogy ezt utálom. Szívékémek, Klárikám. Gyuri bácsi, azért meg kell ide kell, amit meg kell.

végül elvarázsoltál. I love you, you love me. Hát inkább ezt meghagyom Neatom Family-ának. 1986 az Original. I love you, you love me. És persze itt a Szuperen.

makes an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Sziasztok szuperek, DJ Kumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Radio. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.